Grazina Bacevics első szimfóniáját hallottuk Marin Alsop vezényletével, aki megnyerte a Kuszevicki karmesterversenyt, ez nemzetközi ismertséget hozott neki, és ő lett a Baltimore-i szimfonikus zenekar első női zene igazgatója. Most Mahler első szimfóniáját dirigálja.

Mahler első szimfóniáját a Lengyel Rádió Katowicei Szimfonikus Zenekar adt elő, vezényelt Marin Alsop, aki volt a São Paulo-i Szimfonikus Zenekar vezető karmestere is, és hosszú éveken át irányított több szimfonikus együttest. Most ismét egy kis Mahler zene következik, a Vidám erdei séta.

Mahler dala hangzott el a Vidám erdei séta, Arlene Auger énekelt Irving Gage zongora kíséretével. Mahler hatalmas odaadással érvényesítette a műveinek lényegét, és hasonló odaadás követelt meg a zenészeitől is, azt mondják, nem volt könnyű ember. Chopin 24 prelüdjét játssza most Claire Yuan-Chi.

Chopin 24 prelüdjét Claire Yuanqi játszotta. Gyönyörű ez a sorozat, Chopinnek talán a leghíresebb munkája, bár írt 24 etűdöt is, de ez a prelüdök, ez egy gyönyörű, szép, nagy egységet alkotó tömb. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha az álom elkerüli önöket, hallgassák a Notturnumot.

Az egyik legismertebb anekdóta szerint Strauss nagyon szerény ember volt, annak ellenére, hogy az egész Európa ünnepelte. Egy bécsi bálon a zenekar hatalmas tapssal köszöntött, amikor belépett a terembe, de nem a díszpályába ült, hanem oda ment a muzsikusokhoz, kezet fogott velük, megköszönt, hogy ilyen szépen játsszák a műveit. A zenészek meglepődtek, mert azt hitték, hogy majd a híres komponista utasítgatni fogja őket. Ő csak azt mondta, a mai este az önöké, én itt csak hallgató vagyok és lehetek. Aztán végighallgatta a koncertet, és minden darab után elsőként tapsolt. Ifjabb Johann Strauss táncait halljuk.

Johann Strauss 4 tánca hangzott el, az utolsó a Telefon polka volt, az osztrák rádió szimfonikus zenekarra játszott. Strauss egyébként zavarba jött a nagy ovációtól, azt mondta, hogy ezen szerző számára a legnagyobb öröm, ha a muzsikusok szeretettel játsszák a műveit. Božidar Szirola zeneműve következik.

Božidar Szirola a Misza Poetica című kórusművét a szlovén kamara kórus adta elő. Nagyon sok olyan szerző él és élt a környezetünkben, a szomszédos országokban, akikről nem tudunk semmit. Hát meg kellene ismerni szomszédaink zenéjét is. Most a svéd Dag Virén opusz 11-es vonószerenádja következik.

Doug Wirén vonószerenádját a svéd rádiózenekar adta elő Niklas Wilén vezényletével. Ez a komponista Párizsba utazott, hogy találkozhasson a hatokkal, Stravinskijjel és Prokofjevvel, általában az északi muzsikusok sokat utaztak Franciaországba tanulni. Germaine Taillefer szonátája következik.

hatok tagjának, Germer Taifernek szonátáját, Godelives Ráma játszott a hárfán. Egyébként Taifes néven született, Franciaország egyik gyönyörű részén, azért változtatta meg a nevét, mert az apja nem volt hajlandó támogatni zenei tanulmányait. Janis Megyinsz virágkeringője következik.

Janis Megyinsz kompozíciója hangzott el a Szerelem diadalából a Virágkeringő, előadta a Liepájai Szimfonikus Zenekar. Mozart univerzális lángelméje a kamarazene különféle műfajaiban épp oly termékeny volt, mint a muzsika egyéb területein. Mi most a 381-es körüljegyzékszámú D-dur szonátát halljuk.

Mozart D-dur szonátáját Wilmar Hintze-Viciute és Irina Venskus tolmácsolásában hallottuk. Pachelbel Nürnberg városában született 1653-ban a német zeneszerző orgonista, a német barokk egyik legjelentősebb zenei egyénysége volt, motettája szól.

Exurge Deus, motetta kettős kórusra. Johann Pachelbel zeneművét a Cantus Köln adta elő Konrad Junkénel irányításával. A zeneszerzőt Bach egyik legfontosabb előfutárának tekintik, az apja borkereskedő volt, akinek 14 gyereke született. Sibelius muzsikája következik.

Sibelius Peleas és Melisande Suite-jének részleteit a Norvég Rádió zenekar adta elő. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánk ma Buxtehude B-dur szonátája. Megköszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült hangulatosabbá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Mátyus Ottó és Németh Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Nagy Zsombor. Még az idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenek előtt fel kell állnia a hivatalnak és ki kell dolgoznia a vizsgálat módszertanát. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el és minél többet vissza kell szerezni belőle. Unger Anna arról is beszélt, okkal vélelmezhető, hogy az előző kormánynál politikai irányítás volt az állami beruházások kiosztása mögött. Eközben 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter, az NVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A jogi helyzet rendezéséről szóló határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Az új Európa Alapítvány mintegy 40 milliárd forintnyi pénzügyi és 300 millió forintnyi tárgyi eszköze a MOL-hoz kerül. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány esetében Áder János volt államfő, kuratóriumi elnök, a bírósághoz fordul az állami tulajdonba vétel miatt. A Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt, amelynek működésében az állami számvevőszék súlyos hiányosságokat tárt fel, megszüntetik. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. 500 éve volt a Mohácsi csata. Az Oszmán Birodalom erői 1526. augusztus 29-én győzték le a II. Lajos vezette magyar királyság haderejét. Az évfordulóról egésznapos program folyammal emlékeznek meg a Baranyai városban. 10 órakor beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök, később Szent Misével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik a program. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Átadta szakmai javaslat csomagját a kormánynak és fővárosnak a Magyar Színházi Társaság. Bodor Johanna, a szervezet elnöke, az évadnyitó szakmai fórumon elmondta, arra keresik a választ, hogyan lehet olyan rendszert felépíteni, melynek működése és működtetése logikus, átlátható és biztonságos. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szólt a készülő színházművészeti etikai kódexről, és arról, hogy a megkapott javaslat alapján együtt gondolkodás indul. Karácsony Gergely főpolgármester a fenntartó felelősségéről és a független színházak finanszírozásáról beszélt. Végül az időjárásról. Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül. Napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb. Vasárnap hűvös éjszakára kell készülni. Egyes helyeken 10-12 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd délután már kánikulára számíthatunk. 30-35 fokos hőmérséklettel. Hírekkel itt a Dankó Rádión legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. Idén emlékezünk meg az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulójáról. A Musica Sacra műsorában Hidas Frigyes Requiem minden háborúk minden halottjának emlékére című alkotásának részlete szól. Énekes szólisták, az Ave Sol kórus és a Litván Nemzeti Hadsereg zenekarának előadásában. Vezényel Guntis Kumacevs. Musica Sacra.
1: Ma 9 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
4: A Mohács 500 emlékévben a veszteség mellett a helytállásra, a túlélésre és az újrakezdés erejére is emlékezünk. Tisztelgünk azok előtt, akik Magyarországért helytálltak, és tovább visszük mindazt, amiért ők küzdöttek. Mohács 500. Állami események közvetítése. Ma 10 órától az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
5: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriela nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Augusztus 29-e van, szombat, az év 241. napja. Ez a nyár utolsó hétvégéje, naptárilag legalábbis. Aki még nem búcsúzott el tőle, annak maradt két napja. Én talán majd hétfőn rászánom magam, de azt önök szerencsére nem fogják hallani. Nem mondom, a kánikula nem fog hiányozni, bár azért picit szomorú vagyok, hogy a tönkrement kerékpárom miatt nem jutottam el bicikli túrára. 4 albumot folytatunk. Új lemezként Lahav Sáni és a Rotterdami Filharmonikus Zenekar Dvorzsák új világ szimfóniáját Johann Wagenár Cyrano de Bergerac nyitányával kapcsolja össze. Ma a holland ritkaságot hallhatjuk majd. Befejezzük a Versailles születése című albumot. Aygül Ahmed Sinát Charlotte szerepében hallhatjuk a Werther két áriája segítségével, Borbély László Secrets című Chopin lemezéről pedig az E-dur Nocturne csendül majd fel. A zene előtt Karinthy Frigyes Móricz Zsigmond paródiája következik. A szerző megjelölése szerint Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. A darab címe Miskároló. A tájnyelv, vagy inkább részben kitalált tájnyelv olyan sűrű benne, hogy a pöszmét sajkát jelentését én sem próbálom megfejteni. A történet békés falusi reggelnek indul, de a béke nem tart sokáig. Miskároló. A gazda hatfele indult korpára malacnak. Még kissé tugymékolt a láda rekeszben, csetvett, pisztomált, mint akinek nem sietős. Ja, a fenét mi áskol annyira, vetette az asszony, zsörhetnék-e támadván. Igaz is, mit kell neki reggeli reggelvén, hogy éppen annyira. De csak húj, inkább tisztességadásból. Láthatná, pityymázik a napocska, mit nem lel? Ezt az izé miskároló csaklitte, hogy a hernyó nyüvessze, hová a korságba kajta bajtátok. Ott nézzek end, ahol van, nem ahol nincs, bökte az asszony a szemivel a láda fenekére. Ott is volt. No, Leli? Hát, biccent a hitese, s már fente a lábszíjhoz, s rakta csak úgy hanyagul, kenyér meg pityóka közé a déli elemózsiához. Mint akinek oda kell csak arra. S már dübörgött, loholt kifele. Az asszony nem szólt, csak úgy gondolvást hagyintott utána, minek a neki. A tehen már nedvedzett idén kétszer is, az emse meg tyúknyi, nem kell annak még miskárolás. Az még csak ballagott, hunnyogva, hüppenve, agyarán a pipával. Igaza van a Csorosz Jának, gondolta magának, a nap is hányja bogarát, odafent jó kis szellő vakaródzik. Jó is lesz az a repcének, majd ha dűlni kezd. Eközben az útra ért, ahol ágadzik, de nem a rétság felé fordult, mint különben, átbakkant jobbra a márga föld irányába. Ott volt a kis kulipintyó, a haragosáé. Az ablakon át meg is látta mindjárt. Otthon volt, pöszmét sajkált. Bérnapszámra kellett volna, de nincs munka. Csak úgy az ajtórúd mentén tisztelt be hozzá. Adj Isten! Löttyintette a kalap szederjét. Az csak morgott valamit, ültek, pipáztak. Déltájra megmukkant az ember. No, hát így, de nem a már nem. Nem-e? Hát márga kubikos kend, vagy cservesz, az anyád. Pipázott, felállt, egyet bökött a bicskával, szépen egyenesen, a hasa alá annak, meg se nyiffant az ember, lehuppant lassan. A fejőszékre budjant a béle, rángott egy párat, aztán nem izgett többet. A másik próbálta a miskárolót, csukódik-e, csóvált a fejét. Ki jár a szöge ennek, mondta a fene, vigye, be kell kalapálni. Indult a kovácshoz. Az ágadzásnál érték utól a magyar csendőrök. No, gyűjjön kent, gazda, szíveskedtek neki. Az már értette, ment szépen. A kovács előtt vitték, ott megállt egy szuszra, az egyik csendőr, szikár, csutkás, nagycsontú ember szöszmételte, hogy akar valamit. No, miké? Hát csak, ha nem törvény túlsó, mert be kéne adódjék ez a miskároló itten, ki jár a szöge ennek. A nagycsontú bólintott, ő is ipari munkás volt, állatszámadó. Hát csak adja kent, majd béviszem. Úgya, aztán szóljanak majd az asszonynak, hogy vigye haza. A Sándornak kell majd jövő ilyenkó. Disznóra. Isten mint nap. S ballagtak tovább a törvény felé. Nu, remélem nem így fogom azért folytatni az egész hangfogót. Megpróbálok visszatérni abba, hogy Franz Schubert Bécsi asszonyok című Lendler, illetve Skóttánc sorozata lesz első muzsikánk. Deutsch egyik száma 734, az Ensemble Wien muzsikál.

Az Ensemble Wien előadásában hangzott el Franz Schubert Bécsi asszonyok című Ländler, illetve Skót tánc sorozata. Deutsch jegyzék száma 734 volt. A Versailles születése című albumról már jól ismerjük Jean Titelus Magnificatját az első tónusban. Ennek hatodik tétele következik, Gloria Patriet Filio, Pierre Chapelot orgonál.

Jean Titelus Magnificat az első tónusban című orgona művének 6. tétele csendült fel a Gloria Patriet Filio Pierre Chappello előadásában. Georg Drusecki 1745-ben született Csehországban, és oboistaként, katonazenészként, majd híres üsdob virtuózként kezdte pályáját. Élete utolsó évtizedei azonban a Magyar Királysághoz kötötték, szolgált Grassalkovics Antal pozsonyi udvarában, Battyány József herceg prímásnál, majd József nádornál, és végül 1819-ben Budán halt meg. Műjegyzékében csaknem 30 szimfónia és mintegy 150 fúvós partita szerepel, de írt műveket 6-8 üsdobra, sőt dudára, tekerőre, cimbalomra és citerára is. A D-dur szimfónia az a Bécsi Klasszikus Szimfónia Magyarországon című 1998-as lemezről származik, a felvételt a Gödöllői Szimfonikus Zenekar készítette Bali János vezényletével.

Georg Drusecki D-dur szimfóniáját hallottuk, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar élén Vali János állt. Popper Dávid opusz 24-es E-moll cselló versenye fiatalkori mű. 1862-ben keletkezett, majd a szerző 1879-ben átdolgozta és egy évvel később adta ki. A csaknem félórás verseny mű így pályájának két korszakát köti össze, a 19 éves virtuóz első lendületét és a már nemzetközi hírű Gordonka művész tapasztalatát. Wen Xinyang játssza a cselló szólót, a Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Niklas Willén vezényli.

Popper Dávid Opus 24-es E-moll cselló versenyét hallottuk. Wen Xinyang játszotta a szólót, a Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Niklas Villén vezényelte. Aygül Akhmet Sina albumán Carmen után egy egészen másfajta nőalak, Masni Sárlottja következik. Az énekesnő 10 éves korától rajongott a Werterért, egy Jonas Kaufmann főszereplésével közvetített Metropolitan előadás hatására szeretett bele az operába. Akkor még elképzelni sem merte, hogy egyszer Sárlottként éppen Kaufmann partnere lesz. Ez 2023-ban a londoni Királyi Opera házban valósult meg. A lemezen egymás mellé került Charlotte két nagy harmadik felvonásbeli jelenete. Előbb a levélária szólal meg. A férje iránti kötelesség és Werther iránti elfojtott szerelme között ördődő asszony újra meg újra elolvassa a költő leveleit. A Royal Philharmonic Orchestrát Daniele Rustioni vezényli.

Charlotte harmadik felvonásbeli levél áriája hangzott el Jules Massenet Werther című operájából. Aigul Ahmed Sina énekelt, a Royal Philharmonikus Zenekar élén Daniele Rustioni állt. A Versailles születése című album utolsó két tétele ugyanarra a rövid latin szövegre épül. A Domine Salvum Fac Regem, Uram, tartsd meg a királyt, a Vulgáta szerinti 19. Zsoltár záróverse. Franciaországban a misék végén elhangzó, az uralkodóért mondott liturgikus könyörgésként vált szokássá. Jean-Baptiste Nicolas az elképzelt Versailles szertartást két különböző feldolgozással zárja. Előbb Nicolas Formé két kórusos miséjének tömör befejezése, majd a Guillaume Buzignyáknak tulajdonított, jóval nagyívűbb motetta következik. A két tétel megszakítás nélkül kapcsolódik egymáshoz. A motettában szólót énekel Laurence Pudereau, Clara Penalva szoprán, Axel Saint-Cyrel alt, Varga Tóth Attila kontratenor, Loïc Poulin és Lancelot Lamott tenor, Noé Chapolard bariton, valamint Roland Ten Vez basszus. A Consort Musica Verát, a Versailles királyopera kórusát, valamint a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkarát Jean-Baptiste Nicolas vezényli.

Nicola Formé két kórusos miséjének Domine Salvum Fac Regem tétele hangzott el, majd pedig a Guillaume Busignac-nak tulajdonított motetta szintén Domine Salvum Fac Regem címmel. Szólót énekelt az utóbbiban Laurence Pudereau, Clara Penelva, Axel Sansirel, Vargató Attila, Loïc Poulin, Lancelot Lamott, Noé Chapolard és Roland Tenvez. A Consort Musica Vera együttesét, a Versailles Király Opera kórusát, továbbá a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkarát Jean-Baptiste Nicolas vezényelte. Nemrég hallhattuk Popper Dávid zenéjét, most Popper egykori kamaratársa, kollégája Hubay Jenő következik. Az 1906-1907 telén komponált Concerto all'Antica a szerző negyedik hegedű versenye, és címéhez híven régi formákhoz nyúl vissza, Preludium, Corrente és Musette, Larghetto, valamint egy Capriccio finálé alkotja. A barokk elnevezések mögött azonban nagyon is romantikus, virtuóz hegedű szólam rejtőzködik, bár maga a szólam nem is annyira rejtőzködik. Hubay a művet egyik legkiválóbb növendékének, Geyer Steffinek ajánlotta, aki 1910-ben Budapesten a zeneszerző vezényletével mutatta be a kompozíciót. A most következő felvételen Szabadi Vilmos hegedül, a Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényli.

0: Elhangzott Hubay Jenő negyedik A-moll hegedű versenye, az úgynevezett Concerto all'Antica, opusz 101. Szabadi Vilmost hallották hegedülni, a Miskolci Szimfonikus Zenekar karmestere Kovács László volt.
1: Műsorajánló. Idén emlékezünk meg az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulójáról. A Musica Sacra műsorában Hidas Frigyes, Requiem minden háborúk minden halottjának emlékére című alkotásának részlete szól. Énekes szólisták, az Ave Sol kórus és a Litván Nemzeti Hadsereg zenekarának előadásában. Vezényel Guntis Kumacevs. Musica Sacra. Ma 9 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Gaetano Donizetti Szerelmi bájital című két felvonásos operája csendül fel. A főbb szerepeket Priti Yende, Nuria Villa, Michael Spires és John Antheim énekli. A Gran Teatro del Liceu énekes zenekarát Diego Mateus irányítja. A tavaly decemberi előadás felvétele Barcelonából, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. Vasárnap este Gustav Mahler monumentális műve, a harmadik szimfónia csendül fel. A 130 éve született kompozíció a természetet, az univerzum fejlődését és az emberi létet mutatja be 6 tételben. Közreműködik Láng Dorottya, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, énekkara és gyermekkórusa. A karmester Ricardo Frizza. Márciusi felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Vasárnap 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban.
2: A Mohács 500 emlékévben a veszteség mellett a helytállásra, a túlélésre és az újrakezdés erejére is emlékezünk. Tisztelgünk azok előtt, akik Magyarországért helytálltak, és tovább visszük mindazt, amiért ők küzdöttek. Mohács 500. Állami események közvetítése. Ma 10 órától az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. Tóth Endrét hallják. Borbély László Secrets című albumán Chopin két utolsó nocturne egy párban foglal helyet, a H-dur darabot közvetlenül követő E-dur nocturne egyben a hangverseny utolsó előtti állomása. Utána már csak a polonész fantázia zárja le a lemez egyórás ívét. Most tehát az Opus 62-es sorozat második darabja szólal meg.

Frédéric Chopin opusz 62 numeró 2-es E-dur nocturnjét Borbély László adta elő. Joseph Haydn numeró 51-es B-dur szimfóniájával folytatjuk adásunkat. A felvilágosodás korának zenekara élén Franz Brüchen áll.

Franz Brüchen vezényelte a felvilágosodás korának zenekarát, előadásukban Joseph Haydn numero 51-es B-dur szimfóniája csendült fel. Isabella Leonarda 1620-ban született Novarában, és 16 évesen lépett be a város Szent Orsolya kolostorába, ahol később zenetanár, majd előjáró is lett. Közel 200 kompozíciója és 20 nyomtatásban megjelent gyűjteménye maradt fenn. Művei 6 évtizedet fognak át. Egyházi darabjai mellett azért is különleges hely illeti meg a zenetörténetben, mert Opus 16-os sorozata az első női szerzőtől nyomtatásban megjelent szonáta gyűjtemény. Az 1677-ben megjelent 1, 2, 3 és 4 szólamú motettákat tartalmazó Opus 7-es sorozat első darabja a Nive Puer. Szűz Mária altatódalt énekel a hidegtől és a hótól felébredő gyermek Jézusnak. Krisztina Pluára a Van der Wimin című, a 17. századi női alkotók és a nőiség sokféle arca előtt tisztelgő albumra készített ebből átiratot. Benedetta Mazzucato énekel, közreműködik a L'Arpeggiata.

Isabella Leonarda Opus 7-es Nive Puer című kezdetű motettájából csendültek fel részletek Krisztina Pluár átiratában. A L'Arpeggiata művészeti vezetője a Van der Wimin albumra készítette ezt az átdolgozást. Benedetta Mazzucatót hallottuk énekelni. Lahav Sáni és a Rotterdami Filharmonikus Zenekar új lemeze egy 8 éves korszak lezárása. Sáni idén nyáron búcsúzott az együttes vezető karmesteri posztjától, és szeptemberben átveszi a müncheni filharmonikusok irányítását. Volt együttesével való kapcsolatáról egyszerűen úgy fogalmazott: Rotterdam a családom. A kiadvány a zenekarral készített szimfónia lemezek sorát folytatja Dvorzsák új világ szimfóniájával, de elé egy holland ritkaság került. Johann Wagenaar 1905-ben komponálta Cyrano de Bergerac nyitányát Edmond Rostand színműve nyomán. Wagenaar az Utrechti Dóm orgonistája, majd a Hágai Királyi Konzervatórium igazgatója volt. Tanítványai közé tartozott Wilhelm Pijper is. A nyitány Richard Strauss Don Juanjának szellemi rokona, kalandos, színpadszerű történet a nagyszavú, rettenthetetlen és reménytelenül szerelmes hősről. A Rotterdami Filharmonikus Zenekart Lahav Sáni vezényli.

Johann Wagener opusz 23-as Cyrano de Bergerac nyitánya hangzott el a Rotterdami Filharmonikus Zenekar játékában Lahav Sáni vezényletével. Johann Sebastian Bach két hegedűs D-moll kettős versenyével folytatjuk a hangfogót, BWV száma 1043. Arabella Steinbacher és Christoph Konz játssza a hegedű szólókat, a Stuttgarti Kamarazenekar hangversenymestere pedig Lavard Skaul Arsen.

Johann Sebastian Bach D-moll két hegedűs versenyműve hangzott el Arabella Steinbacher és Christoph Konz szólójával. A Stuttgarti Kamarazenekar koncertmestere Lavarckau Larsen volt. Aigul Ahmed Sina Charlotte portréjának második részlete a könnyek áriája. Az énekesnő szerint ez a zene a vágyakozásról és a sebezhetőségről, az öröm és a szomorúság közötti törékeny egyensúlyról szól. Számára éppen ezért személyes utazás is, amelyhez sok hallgató kapcsolódhat. A levél ária folytott emlékezése után Charlotte itt végre utat enged az érzelmeinek. Jules Massenet verterének harmadik felvonásából tehát a va, laisse couler mes larmes, hagyd hullani a könnyeimet kezdetű ária csendül fel. Aigul Ahmed Sina énekel, a Royal Philharmonikus Zenekart Daniele Rustioni vezényli.

Jules Massenet-Werther című operájának harmadik felvonásából hangzott el Charlotte áriája, a Va, l'esculé mes larmes. Aigul Ahmed Sina énekelt, a Royal Philharmonic Orchestra élén Daniele Rustioni állt. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely igazi sláger muzsika lesz, Edward Elgar első ünnepi indulója, Opus 39. A Chicagói Szimfonikus Zenekart Solti György vezényli.

0: Edward Elgar első ünnepi indulója hangzott el a Pomp and Circumstances című sorozatból, opusz 39. A Chicagói szimfonikusokat Solti György vezényelte. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriela nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További nagyszerű zenékben gazdag, pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A rádióhangversenyek adásában Vizsói Lívia fagottozik, Varga Laura fuvolázik, Tóth Györgyi oboázik, Gregsa Márta hegedül, Rácz Gábor brácsázik és Tóth Németh Henrietta gordonkázik. Az előadott művek átfogják a barokk és klasszicista korszakot, trió és kvartett formájú kamaramuzsika szól. A június 4-i koncert a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 16 óra 20 perckor, a Bartók Rádióban. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. A keleti szél kalauzol el minket mostani műsorunkban a japán fúvós zene különleges univerzumába. Fanfár. Minden, ami fúvós. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: A Mohács 500 emlékévben a veszteség mellett a helytállásra, a túlélésre és az újrakezdés erejére is emlékezünk. Tisztelgünk azok előtt, akik Magyarországért helytálltak, és tovább visszük mindazt, amiért ők küzdöttek. Mohács 500. Állami események közvetítése. Ma 10 órától az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szila életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható finom humorú francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Musica sacra. Egyházzene.
7: Köszöntöm a Musica sacra hallgatóit a szerkesztő Uzsali Bence nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Augusztus 29-e van, a Mohácsi Vész 500. évfordulója. Fél évezrede vívták a magyar történelem egyik leghevesebb, legvéresebb és legtragikusabb végkimenetelő csatáját. Ha pedig hozzátesszük, hogy az ütközet elvesztése világossá tette, hogy az oszmán hadsereg nagyságrendekkel erősebb az ellenállásnál, és a Mohácsi Vész a nyitánya lett annak a 150 év háborúskodásnak, elnyomásnak, elnéptelenedésnek, melyet török uralomnak nevezünk, és amelynek végére a magyarság a megmaradás határára került, méltán mondhatjuk, hogy ez az esemény a magyar történelem egyik legnagyobb hatású traumája volt. Ha körülnézünk a művészetekben, azt látjuk viszont, hogy a néhány históriás énektől eltekintve ez a gyász évszázadokon keresztül feldolgozatlan maradt. A 18. századi újjáépítés szinte nem akar tudomást venni az elmúlt évszázadok megrázkódtatásairól, és egészen a 19-20. századig kellett várni, hogy az alkotóművészek a téma közelébe merészkedjenek. De mondott-e imád valaha magyar zeneszerző a Mohácsi vész áldozataiért? Elsiratta-e valaki szakrális művel a törökkor végtelen veszteségeit? Máig sem igazán. Kivétel lehet Hidas Frigyes, aki különös érzékenységgel viseltetett a háborúk áldozatai iránt. 1973-ban gyászzenét komponált a Don kanyarban megsemmisült második magyar hadsereg tragédiájának 30. évfordulójára, melyet akkorban nem is engedtek nyilvánosan bemutatni. Amikor 1995-ben felkérést kapott egy fúvós zenekari kísérettel megszólaló requiemre, azt mondta, 20 éve várok erre a felkérésre. A hatalmas apparátusú egyórás terjedelmű művet 1996. november 3-án az 1956-os forradalom leverésének 40. évfordulója alkalmából mutatták be. De Hidasat címadással világosan jelezte, hogy tágabb értelemben gondolta a megemlékezést, requiem minden háborúk minden halottjának emlékére. Mai műsorunkban a mű díjeszéré tételét hallgatjuk meg az 500 évvel ezelőtti tragikus nap emlékére. A mű sok tekintetben merít Verdi requiemjének megoldásaiból, de néhány különleges kompozíciós fogást érdemes a meghallgatás előtt szemügyre venni. Bár a nagyszabású requiemekben a díjeszéré a végső harag napja jellemzően tételekre tagolódik, Hidas művében egy nagy tételfolyammá, egy folyamatos esemény sorra áll össze, melyben Verdi művéhez hasonlóan visszavisszatér a kezdeti rémület. Ugyanakkor feltűnő ellentét, hogy míg Verdi műve az egyik legkomolyabb előszele a naturális háborúzenéknek, Hidas zenéje sokszor éppen a szelídségével hat. Mozart és Verdi Tuba Miruma óta minden zeneszerző igyekezett egyre vérfagyasztóbban megjeleníteni az utolsó ítélet részfúvóit. Hidas a műben csak a részfúvósokból 42-t ír elő, ami valóban dobhártya hasogató borzalmak megfestését tenni lehetővé. Ehhez képest a Tuba Mirum szövegrésznél a zenekar elhallgat, és csak a kórus énekel, pianissimo, ázdurban, mintha a túlvilág énekét hallanánk a messzi távolból. Hasonlóan újszerű az ítéletre felrovott bűnök könyvének megnyílása, a Liber Scriptus is. Hidas itt egy nagy, fényre törekvő hangnemváltással, mintha azt vetné fel, hogy ahol minden meg van írva, ott a jó cselekedeteknek is szerepelniük kell. A tétel az ilyen rendkívül emberi gesztusok mellett is tartogat bőven sötét fordulatokat, de ezeket újra és újra megtörik a reménykedés hangjai. Hasonlóan nagy feladat Mozart és Verdi után megzenésíteni a Lacrimosa szövegét is. Hidas Frigyes itt is tartotta magát Ars Poeticájához, miszerint ő az utolsó magyar romantikus zeneszerző, és megkapó dallammal siratta el a halottakat, hogy aztán egy felemelő, emelkedett gesztussal adja át őket az örökké valóságnak. A Dies Irae tételt az Ave Sol kórus és a Litván Nemzeti Hadsereg zenekara előadásában Inga Lisovska, Sergei Jagers, Rudolf Bacans és Egil Szilincs szólójával halljuk, vezényel Guntis Kumacevsz.

0: Kedves hallgatóink, a Muzika Szakra mai műsorában Hidas Frigyes Requiem minden háborúk minden halottjának emlékére című művének díjeszéré tételét hallgattuk meg az 500 évvel ezelőtt ezen a napon zajló Mohácsi csata áldozatainak emlékére. Szólót énekelt Inga Liszowska szoprán, Sergei Sziágers kontratenor, Rudolf Szbácánc tenor és Egil Szirincs basszus. Az Áveszol kórus és a Litván Nemzeti Hadsereg zenekarának élén Guntis Kumacsevsz vezényelt. Adásunk végén a szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Három díjra is jelölték a kritikusok Kovalik Balázs budaörsi Répa király rendezését.
1: Zenés aktuál kabaré volt ez tulajdonképpen mindig is, és ezt próbáltuk mi szem előtt tartani. Tehát addig, amíg tudjuk ezt az aktualitását érzékelni, amíg a közönség érzékeli az aktualitását, addig ez az előadás létjogosult.
0: Az Öltöny című jazz opera is szerepel a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plus program sorozatában.
2: Ami nagyon fontos, Motobi Mutlauce, aki Peter Brookkal adaptálta ezt a novellát színpadra, a jogokat személyesen bocsátotta a rendelkezésünkre, és itt volt a bemutatón is.
0: Vasárnap kezdődik a Zsidó Kulturális Fesztivál Budapesten és Pécsen.
3: A Rombak-Sebestyén utcai zsinagogában állítottunk össze egy nagyon különleges programot Spiro György tiszteletére. Ugye idén 80 éves a mester, tényleg egy fantasztikus életúttal a háta mögött. Parti Nagy Lajos fog majd beszélgetni, Gyavronka is felolvasni, Dés László pedig zenélni.
0: A Súgójuk mai adásában beszámolunk még Bovári Tamás megtörtént események alapján készült új filmjéről, a budavári könyvünnep programjairól és a szegedi Folk Fashion kiállításról is. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában, a mikrofonnál a szerkesztő Madarász Zsolt. Három kategóriában is a színi kritikusok díjára jelölték a Répa királyt, Kovalik Balázs rendezését, ami a budaörsi Latinovic színházban látható. A legjobb szórakoztató előadás, a legjobb jelmez és a legjobb női epizód szereplőnek járó díj várományosa is ez a darab, ami tulajdonképpen egy operetbe ágyazott politikai szatíra. 1872-ben Párizsban mutatták be Jacques Offenbach a szerző. Hát Offenbachtól az operákat még csak játsszák, például a Hoffmann meseit, vagy ritkában a Rajnai Sellőket, de írt ő körülbelül 100 operettet. Kovalik Balázst kérdezem, aki Münchenben él, és Münchenben értük utol, hogy találtál rá erre a Répa király című operetre, amit Magyarországon még soha nem mutattak be, illetve valamikor az 1800-as évek végén német nyelven előadták, de magyarul ez Magyarországon még nem hangzott el.
1: Az igazság, hogy pár éve volt Offenbach centenárium, és arra jó néhány művét újra editálták és kiadták, és erről én kaptam egy tájékoztatót, hogy milyen darabjainak van új kotta. Tulajdonképpen ezek a rekonstruált kották azok, amik most kijöttek, mert ez a darab ilyen-olyan átdolgozásokban azért létezett, meg megjelent, sőt Budapesten is játszották Hajdanán a Német Színházban. 6-7-8 előadásban az 1800-as években nyilván akkor németül, így maradt a fejemben, hogy ez a darab van, és Erzsényi Béleg Ádám kérésére többek között felvetettem ezt a darabot is.
0: Ugye már visszajáró rendező vagy a budaörsi Latinovic Színházban, gondolom akkor jól ismerted a színészeket. Azért ez nem egy könnyű darab, hiszen ez valóságos operett, tehát itt tényleg énekelni és táncolni is kell. Könnyen megbirkóztak a feladattal a színészek?
1: Nem, egyáltalán nem, de ez volt a cél, hogy most támaszunk egy olyan feladatot, amihez föl kell nőniük, ami követel egyfajta intenzív, más jellegű munkát, mint amikor prózai előadásokat játszanak. Ugyanakkor Offenbach darabjainak a zöme kuplékra, sanzonokra épül, ezeket maga is sokszor felhabosítja koloratúrákkal vagy nehézségekkel, de ha egy átdolgozás ezt adott esetben visszabontja, akkor ezek tulajdonképpen színészek által is könnyebben énekelhető sanzonok, kuplék, dalok. De ez nem jelenti az, hogy ez könnyű, ez a műfaj is baromi nehéz, nem beszélve az olyan pillanatokról, amikor nagy együttesek vannak, mint ahogy említetted, egy nagy operett, illetve tulajdonképpen már egy opera finálé jellegű szerkezet, ami bizony egy másfajta gondolkodást igényel, a prózai színészek nem szoktak ehhez hozzá, de hát beletanultak.
0: Én úgy hallottam, volt alkalom, amin a Városmajorban láttam most az előadást a színészektől, hogy jóval hosszabb is volt a próbaidőszak a szokásosnál. Azt hiszem 2,5 hónapig tartottak a próbák.
1: Talán 7 hetet. nem emlékszem már pontosan, de egy picit hosszabb volt, igen. De erre kell is az idő, hát hiszen itt meg kell tanulni ezeket a dalokat, és ahogy az előbb említetted, nem minden színész van ebben otthon, tehát a zenei betanulás is időt igényel, mert az ember oda jut, hogy el tud kezdeni vele próbálni.
0: Ugye 1872-ben mutatták be Párizsban ezt a darabot, de a társadalom kritika talán az elmúlt 150 év alatt sem sokat változott. Hát a politikai elit gyarlóságait abszolút bemutatja ez a darab. Ugye az alapszituáció az, hogy egy kitalált uralkodó, hát hívjuk 24. Fridolinnak, elkergeti a nép, és egy répát, egy sárga répát választanak meg királynak, tehát tulajdonképpen ez egy abszurd mese.
1: Ez így van, de hát ezek a történetek általában mindig így működtek, és így funkcionáltak, hogy van egy kitalált abszurd tanmese, és akköré rakták annó, akkor is az aktuál politikai utalásokat. Így politika alatt nem csak azt kell érteni, hogy a politika, hanem a társadalom kritika tulajdonképpen az akkori celebeknek a kigunyulása, az akkori uralkodóknak a kigunyulása, az akkori helyzetek, illetve hát az akkori újdonságoknak a tematizálása. Mondhatom itt például a vonatrondót, ami abszolút 1872-ből való, amikor is a vonatozás kezdett betörni Európába, és egy izgalmas téma volt, így aztán Offenbach ebből kerekített egy finálét tulajdonképpen, koholtak egy történetet, és azt a viccet sütik el, hogy szereplőink, akiknek el kell jutni Pompejbe, mégpedig az antik Pompejbe, amikor ott állnak, akkor megkérdezik tőlük, hogy kerültek ide, mire közlik, hogy hát vonaton, és akkor ezt eléneklik. Most az, hogy ennek viszonylag Magyarországon is volt egy nagyon jó aktualitása, és a magyar vasút helyzete, a MÁV összes dilemmája erre teljesen jól ráült, az mutatja azt, hogy tulajdonképpen, amikor az ember az alapokra ráteszi az aktuális szatirát, akkor tulajdonképpen teljesen jól működik minden.
0: Závada Péter ugye átírta a dalszövegeket, a zenei adaptáció pedig Furák Péterhez kötődik. Talán egy picit alakul is ez a darab, hiszen még a kormányváltás előtt volt a bemutató, tulajdonképpen most valószínűleg hosszú ideig műsoron lesz, hiszen nagyon-nagyon népszerű ez a darab, a kritika is, és a közönség is egyöntetű lelkesedéssel fogadja.
1: Hát ez így van. Biztos, hogy alakul, illetve már alakult is. Egyrészt, amikor mi októberben bemutattuk, akkor még nem olyan volt például a választások előtti helyzet, mint ahogy aztán hónapról hónapra alakult. Tehát, hogy bizonyos mondatok, bizonyos figurák, bizonyos helyzetek egyre élesebbek lettek, vagy egyre jobban központba kerültek, egyre aktuálisabbá váltak. Tehát én azt hiszem, hogy az ilyen műveknél mindig ez jó nézni, és természetesen a színészeknek, én magam is azt mondtam, hogy figyeljék azt, hogy mely poénok, mely szituációk működnek igazán, hol van az, ahol elkezd kihűlni a dolog, és akkor azon változtassanak, bátran tegyenek bele, meg más szavakat, cseréljenek le fogalmakat. Az Offenbachi operát tulajdonképpen, ahogy említette, több mint 100 darab, az pont erre épült, hogy ő tulajdonképpen aktuál kabarét írt zenés színpadon. Tehát ezek a művek akkor élnek meg, hogyha reflektálnak arra a korra, arra a társadalomra, arra a helyre, ahol éppen játsszák őket. És az öme ezeknek a daraboknak pont azért ment ki a divatból, illetve került le az étlapról, mert elvesztette sok esetben ezt az aktuális kapcsolódást, és úgy a darab nem annyira izgalmas, vagy nem annyira vicces, vagy zeneileg nem olyan értékes. Pont akkor tud valami működni, akár egy Szép Helena, akár egy Orfeusz az alvilágban, hogyha megtaláljuk azt, hogy ma ezek a szituációk, ezek a figurák, ezek a konfliktusok milyen mostani mondatokkal, milyen mostani utalásokkal tudnak azonnal eljutni a közönséghez. Ahogy mondom, tehát zenés aktuál kabaré volt ez tulajdonképpen mindig is, és ezt próbáltuk mi szem előtt tartani. Tehát addig, amíg tudjuk ezt az aktualitását érzékelni, amíg a közönség érzékeli az aktualitását, addig ez az előadás létjogosult.
0: Úgy tűnik nekem, hogy a színészek lubickolnak a szerepben, de gondolom, hogy az is nagyon sokat hozzáad, ami manapság már nagyon ritka, hogy élő zenekar van a színpadon.
1: Ja, hát igen, ez van. Természetesen, ahogy az előbb említettem, Furák Péter átdolgozása arra irányult elsősorban, hogy ezeket a zene számokat erre a 7 hangszerre ne redukáljuk. Ez nyilván egy más hangzásvilág, mint Offenbach-é volt, aki saját maga is csinált még minimál zenekaros produkciókat. Már ez a Répa király egyébként egy nagy zenekarra íródott, tehát olyan körülbelül 50-60 zenét kell elképzelni. Ez egy hatalmas párizsi színházban játszott mű volt, tehát hogy a hangzásvilága sokkal inkább annó a klasszikus operák, Rossini, Donizetti, Verdi hangzásvilágát követte. Most nyilván azért, mert színészekkel is játszuk, és nem operaénekesekkel, nyilván azért is, mert a Budaörsi Színház méretei meg se engednének egy ekkora zenekart. Szándékosan olyan hangszereket válogattunk bele, amelyek nem az autentikusságot, hanem egy mai hangzásvilágot követnek, de a zene az Offenbach.
0: Mondom, hogy már az is nagy elismerés, hogy a színi kritikusok jelölték ezt a darabot, mégpedig, mint az elején is említettem, 3 kategóriában is. A legjobb szórakoztató előadás, a legjobb jelmez, itt Benedek Mari munkáját dicsérik, a legjobb női epizód szereplő pedig a Kunigunda hercegnőt alakító Szőcs Orsi, lehet tehát nekik szurkolni, szeptember 20-án lesz majd a díjátadó, és azt hiszem, hogy a csapatod az sokszor azért hasonló, hiszen például Benedek Marival, vagy például a díszlettek esetén Antal Csabával már többször dolgoztál együtt, a hallgatók közül bizonyára nagyon sokan emlékeznek, most már mondhatom legendás Mephisto fele rendezésedre.
1: Hát igen, az ember visszatér általában azokhoz az alkotói tímekhez, akikkel megszokott munkafolyamatokat és megszokott nyelvezetet tud használni. Ez nem azt jelenti, hogy én mindig csak velük dolgozom, de szeretek Csabával és Marival közösen alkotni.
0: Melyik lesz a következő esetleg zenés darab, amit Budapesten rendezel?
1: A következő zenés darab az Münchenben lesz, amit rendezni fogok a Prinz Regent Teaterben, Philipp Venables-nek a We Are the Lucky Ones című operája, ami tulajdonképpen egy dokumentum opera. Nagyon izgalmas. Egyrészt azért, mert nagyon friss, tavaly mutatták be. Tulajdonképpen arról a generációról szól, illetve annak a generációnak a gondolatairól, akik a II. Világháborútól kezdve mostanáig élték életüket, 80-85 éves emberek interjúiból lett összerakva.
0: És ezt mikor láthatja majd Münchenben a közönség?
1: Márciusban lesz a bemutatója.
0: Kovalik Balázsnak nagyon szépen köszönjük, hogy Münchenből bejelentkezett a Súgójuk című műsorba.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A Répa király szeptembertől ismét műsorra tűzik a Budaörsi Latinovic Színházban. Többek között Sass Zoltán, Böröndi Bence, Szaploncai Mária és Merc Tibor főszereplésével.

0: Hétfőn kezdődött és szeptember 5-éig tart a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz program sorozata, amely Budapest legnagyobb szabadtéri zsűrizett színházi fesztiválja. Szombaton látható az Öltöny című jazz opera Balázs Zoltán rendezésében. Az egyik legismertebb dél-afrikai szerző Kantemba novellájából készült előadás egy megcsalt férj bosszújának története. A nem mindennapi produkcióról Balázs Zoltánnal Nánási Anikó beszélgetett.
1: Európában először Peter Brook, a színházi legenda, vitte színpadra ezt a művet. Az ő színház felfogása nem áll tőled messze, sőt, éppen így találtál rá erre a darabra?
2: Nem. Fesztiválon voltunk, amikor közös ismerősünk említette egyrészt a novellát, meg a novella kapcsán az apartheid apropóján felmerülő mikro-makro közösségek viszonyát érintő problematika lehetőségeit, illetve aztán szembe jött velünk más fesztivál, más ismerős, aki szintén említette. Szóval, hogy valahogy ugye a jó szándékú energiák egy irányba mutattak, hogy valahogy meg kell szerezni, utána kell járni ennek a műnek, mert nem csak a szellemisége, hanem a téma, és különösen ez a furcsa, mágikus, realista, de mégiscsak az abszurdba hajró, szürreális történet, nagyon durva a családon belüli erőszak motivumait számunkra is érvényes formában képes megfogalmazni. Ami nagyon fontos, Motobi Mutlauce, aki Peter Brookkal adaptálta ezt a novellát színpadra, a jogokat személyesen bocsátotta rendelkezésünkre, és itt volt a bemutatón is. Kiderült számomra, hogy valóban nagyon sok szálon kapcsolódhatunk, ami a minimalizmust, a lényeglátást, a radikalizmust jelenti, de a történet nyersessége azokkal a pici illusztratív szakrális elemekkel bővültek Peter Brook által, amelyeket én a mi színpadi adaptációkban már igyekeztem elkerülni.
1: A dél-afrikai szerző eredeti műve az apartheid, vagyis a faji megkülönböztetés, elkülönítés idején a dél-afrikai Johannesburgban játszódik az 50-es években. Van-e jelentősége a helyszínnek, illetve ennek a történelmi korszaknak, hiszen az az emberi tragédia, amit bemutat, bárhol, bármikor megtörténhet a világban, egy megcsalt férj bosszúja.
2: Hogyha valaki autentikusan bontja ki ezt a novellát, ott és akkor Dél-Afrikában, vagy akár ilyen kontextusban, ahol a szegregációnak jelentős szerepe van, akkor természetesen értékkel bír. Én azt gondolom, hogy az a kapcsolódási pont számunkra is, hogy bárhol, bármikor felütheti a fejét ez a jelenség, és mindegy, hogy Európában, Ázsiában, Afrikában vagy Amerikában vizsgáljuk. A lényegen nem változtat, hogy ez egy nagyon tiszta történet, ami egy valaha jobb sorsra méltó hölgynek a múltjából fakad, aki énekesnőnek készült, aztán ez nem teljesült be, és férjhez megy, Filemonhoz, aki szűkebb, zártabb, redukáltabb világot teremt számára, de a boldogság ezt felülírja, a kezdeti boldogság. Aztán, ahogy telnek a napok, hiányozni kezd a költészet, a zene, a líra, és hát mivel nem beszélnek, tehát a csend feneketlensége uralja ezt a viszonyt, ezért egyre távolabb kerülnek egymástól, és én azt gondolom, hogy ami a műben a párkapcsolati probléma lényege, az egyben a társadalmi modelleket is erősen beemeli ebbe a koncepcióba, tehát ugyanígy vagyunk mi, hogyha nem adunk hangot a vágyainknak, az igényeinknek, a gondjainknak, akkor nem tudjuk motorizálni őket. Teret kell adni a könnyeknek, teret kell adni a dűnek, a haragnak.
1: A történetben a megcsalt férj arra kényszeríti a feleséget, hogy a szerető által ott felejtett öltönnyel úgy bánjon, mintha az maga a szerető lenne. Ez a te újításod, hogy az eddigi feldolgozásokkal ellentétben itt nem csak egy ruhadarab van a színpadon, hanem abban van egy színész. Miért van így?
2: Egyszer csak ez a ruhadarab, ez önálló életre kell, és mint egy személy úgy működik, dinamizálja ezt a történetet, és olyan képtelen helyzetekbe sodorja a főszereplő hölgyet, Matildát, ami pszichológiailag borzolja az ő belső életét, és ennek a következménye, hogy elveszti a saját személyiségét, elveszti az akaratát. De az öltöny azért érdekes a mi előadásunkban, mert valóban meg jelenik, egy táncos Fehér Ferenc által, és nem csak pakolgatják ide-oda ezt az említett ruhadarabot. Azt gondolom, hogy ez másfajta kapcsolati impulzusokra, másfajta asszociatív játékra ad lehetőséget.
1: Kovács Adrián a zeneszerző. Az, hogy az előadás műfaja jazz opera, tehát a jazz és az opera fúziója, azt erősíti, hogy éppen annyira afrikai, mint európai ez a téma, ezt az egyetemességet hangsúlyozza?
2: Minden előadásomban igyekszem az egyetemes vonatkozásokat szem előtt tartani, szóval nem belterjesen. De ettől még nagyon magyaros, hogyha valaki úgy akarja szemlélni, tehát hogyha valakinek Spiró kvartettjére vagy honderűjére van szükség, megtalálja ebben a műben, de megtalálja a Kékszakálló Hercegbárát, egy csomó mindent megtalál. A jazznek és az operának azért van külön értéke, mert egy nagyon kötött, meg egy nagyon szabad zenei forma találkozik. A játékszabályok felülírása, de ugyanakkor az összetartozás függősége is jelen van ebben a játékban, és azt gondolom, hogy ez a zenei szövet, ez a furcsa fúzió, ez a szintén kísérlet, de mégis úgy tűnik, hogy működő vállalkozás, ez ennek a nagyon sajátos mozgásnak teret ad. Nagyon szűk, redukált térben történő rendkívüli feszültségekkel bíró monumentális játékról van szó, tehát egy olyan belső utazás ez, aminek a finom rezdüléseit, a finom hangolását ugyanúgy meg kell ragadnia, mint mondjuk a dinamikus, erőteljes, brutális, nyers, intenzív fázisait.
1: A humor, illetve az abszurd oldja ezt a tragédiát, tehát segít a nézőnek, vagy inkább hangsúlyozza a világ abszurditásait?
2: Is, de inkább a fekete humor, inkább a mágikus, realista filozófia irányába tovább gondolható humorról van szó, ami természetesen ilyen értelemben mindig hordozza az önreflexiónak a lehetőségét. Ezért van szükség olyan művészekre, Radnai Csillára, Bányai Kelemen Barnára és Fehér Ferencre, akik képesek erre a fajta kint-bent játékra, és képesek öniróniával, olyan személyes reflexiókkal ellátott színpadi jelenlétre, ami nagyon kevés színész sajátja. Most arról nem beszélve, hogy technikailag, énekadottságilag, meg a fizikai jelenlét és a mentális készségek és a professzionalizmus és a könnyedség miként mutatkozik meg általuk, az egy másik téma, de rendkívül fontos, mert másképp nem lehetett volna ilyen formában színpadra álmodni, bármit képzeltem volna is én egyedül.
1: Nem kímélted őket, angolul énekelnek, ráadásul a zene sem könnyű, meg ott az egész jelenlét.
2: Igen, én nem szoktam kímélni a színészeket, nem erről vagyok híres, de nem csak angolul, zulu nyelven is énekelnek, hogy ne legyen egyszerű elemben, nagyon jól énekelnek és beszélnek zulu nyelven is. Otthonosan mozognak ebben a furcsa zenei összetételű világban, meg a nyelvi kontextusban, és különösen abban a fajta gesztusok nyelvére és a mozgás nonverbális jellegét is erőteljesen szem előtt tartó rendezői világban, amit általam kénytelenek voltak magukévá tenni, és ehhez természetesen az öttagú zenekar nagyon erőteljes fundamentumot jelent, akik ízlésben, dinamikában, jelenlétben meghosszabbítják ezt az előadást.
1: A műnek és a darabnak híre van már a világban, és a Maladipe-nek is jó kapcsolatai vannak, úgyhogy várják ezt külföldön is?
2: Hogyne, várják Dél-Afrikában, Isztambulban, várják Kölnben, úgyhogy hál' Istennek nagyon megindultak a meghívások. Mi, ahogy eddig is, mint Maladipe Színház, utazó színház és a világban jelen lévő társulat, ezeket örömmel celebráljuk, de mivel a Metrin és a Maladipe közös együttműködésében jött létre, ezért a Metrinben, Magyarországon folyamatosan látható lesz.
0: Balázs Zoltánt, az Öltöny című jazz opera rendezőjét hallották.

0: Vasárnap kezdődik és szeptember 10-éig tart a Zsidó Kulturális Fesztivál. Immár 28. alkalommal tekinthet bele Budapest és Pécs közönsége a zsidó kultúra sokszínűségébe. Világhírű előadók, különleges zenei találkozások, ősbemutatók, irodalmi estek és filmvetítések várják a közönséget. Részletek Deák Andrea főszervezőtől, a riporter Veres Emese Gyöngyvér.
1: Hagyomány jelenlét ünnep, ezzel a mottóval szervezik meg a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált, és már önmagában a fesztivál is egy hagyomány, nyugodtan elmondhatjuk.
2: Így van, azért is adtuk most már ezt a címet, mert tényleg hagyomány, ugye hosszú évekig volt zsidó nyári fesztivál, és akkor talán egy 10 éve lett ez a Zsidó Kulturális Fesztivál, de mégiscsak egy folytonosságot hoz, úgyhogy így lett ez a hagyományt most már.
1: Át is élik a hagyományt, hiszen különböző olyan programok vannak, amelyek betekintés és engednek a zsidó hagyományba, a kultúrába is, de a vallásiba is.
2: Így van, lesz egy csodálatos kántorkoncertünk, ami talán úgy is mondhatom, hogy több, mint kántorkoncert, ha bár egy világhírű kántor érkezik hozzánk, egy világhírű karmesterrel, de nem feltétlenül csak a kántor dalok lesznek a hangversenyen, hanem komoly zenei irodalom csodálatos darabjai is, és a zsidó dallamvilág csodálatos motivumai is meg fognak majd szólalni szeptember 2-án a Dohány utcai zsinagóga falai között, szóval készülünk erre a hagyományra, de ugye készülünk a klezmer hagyományra. Nagyon sok klezmer koncertünk lesz, mint ugye az egyik legnépszerűbb zsidó műfaj, fogalmazhatnék így is. A Frankelle úti zsinagógában lesz 2 klezmer koncertünk, de lesz klezmer koncertünk a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, illetve a pécsi zsinagógában lesznek még klezmer koncertjeink.
1: Itt már rögtön említette azt, hogy a fesztivál több helyszínen is fog zajlani.
2: Dohány utcai zsinagóga, Frankelle úti, Hegedűs Gyula utcai zsinagóga, a Rombak utcai, Pécsi zsinagóga, Goldmark terem, és lesz még szabadtéri program, ezért is lett kvázi 6 plusz 1 helyszín, de valószínűleg majd még a Bálint házban is lesz program, szóval sokrétű, sokfelé próbálkozunk.
1: 30 program lesz, ugye ön elsősorban a zenei programokat emelte ki rögtön az elején, ez természetes is egy fesztivál esetében, és még mielőtt tovább lépnénk az irodalom fele is, maradjunk még szintén egy picit a zenénél, hiszen az évfordulók jegyében is szervezik ezt a fesztivált, és Kurták György személye megkerülhetetlen.
2: Így van, ugye 100 éve született Kurták György, tényleg a magyar kortárs komoly zene legnagyobb egyénisége, és Szíves Marcival egy nagyon jó együttműködésben vagyok. Arra gondoltunk, hogy csinálunk egy olyan kortárs komoly zenei programot, ugye én böngészem mindig az évfordulókat, ezek nagyon sokat segítenek mindig. Ezt láttuk, hogy Erik Satinak és Steve Reichnek is különféle születési évfordulói vannak, és akkor azt beszéltem a Marcival, hogy mi lenne, hogyha tényleg csinálnánk egy ilyen kvázi, hogy tisztelgés a minimalista zene mesterei előtt, és így született a Kurták Sati Steve Reich összművészeti produkció, mert a zenén kívül itt lesz videóinstalláció, lesz kortárs tánc, ez egy nagyon innovatív és egy nagyon-nagyon formabontó és egy nagyon modern előadás. Rá számíthatunk ezen az estén.
1: Éppen amíg tartott a sajtótájékoztató, olvastam egy kommentet a fesztivált reklámozó közösségi média oldalán, hogy megbotránkoztató, hogy egy zsinagógában ilyesmi is előfordul, de azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy a tánc magának a zsidó szertartásnak is a része volt, tehát ez itt helyén való.
2: Szerintem a zsinagóga, a gyülekezés háza, természetes imára is használható, de kultúrára is, ugyan táncra, mint zenére, hiszen hát a kántorművész önmagában zene. Ugye a tánc tényleg ősi hagyományokból ered. Az irodalom, akár tényleg a szentírásokból, tehát hogy abszolút nincs ezzel sem probléma.
1: És akkor itt van az irodalom, amire már többször céloztunk, de itt is kezdjük rögtön egy évfordulóval.
2: Igen, a Rombak-Sebestyén utcai zsinagógában állítottunk össze egy nagyon különleges programot Spiro György tiszteletére. Ugye ide 80 éves a mester, tényleg egy fantasztikus életút a háta mögött a magyar irodalom tekintetében is. Azon gondolkodtam, hogy ne csak egy hagyományos, most felolvasok, meg nem tudom, meg köszöntjük a mestert, hanem tényleg legyen egy ilyen nagyon aktív és egy nagyon színes interaktív produkció, és akkor így született az, hogy Parti Nagy Lajos fog majd beszélgetni, Gyavronka is felolvasni, és László pedig zenélni. Tényleg így a mester előtt fogunk maximálisan tisztelegni, és egy nagyon csodálatos programnak láttam már előre, egyébként a teltházas is.
1: De megidézik Szerb Antalt, Romhányi Józsefre is emlékeznek. lesznek. Sorolni lehetne, hogy mi minden kerül majd színre ebben a 30 programban, úgyhogy egy igazi kulturális kavalkád, ami nagyon jól jelzi egyrészt, ugye, ahogy az elején is mondtuk, a zsidóság sorsát, életét, kultúráját, de a magyar kultúrába való beágyazódásukat is.
2: Így van, hát kimondhatná el Szerbantal utas és Holdvilágról, hogy nem a magyar irodalom klasszikusa, vagy kimondhatná el Romhányi Józsefről, hogy nem a magyar irodalom klasszikusa, tehát még a irodalmon túl is, hiszen hát egy igazi versfaragó, vagy egy rímfaragóról beszélünk. Természetesen, hogy amikor zsidó kultúráról beszélünk, mondjuk itt Magyarországon, akkor természetesen Radnóti Miklósról sem mondhatja senki, hogy nem a magyar kultúra része, bár tudjuk, hogy zsidó gyökerekkel rendelkezik, tehát hogy ezt valahogy így hozzuk szimbiózusba természetesen. A magyar zsidó kultúra, a magyar kultúra szerves része, tehát hogy ez egyértelmű.
1: Persze azért lesznek izraeli fellépők, lesz. És nem maradnak el ők sem.
2: Igen, igen, nagyon fontos nekünk, főleg ugye pár évvel a 2023-as helyzet óta, hogy szolidaritást vállaljunk az izraeli művészekkel, úgyhogy hozzánk érkezik a Dohány utca zsinagógában az Avishai Cohen Trio, akkor lesz egy Hillel nevű fiatal, egy ilyen haszid, ortodox, diszkó, DJ, nem tudom, tehát hogy teljesen formabontó stílus, tényleg egy ortodox öltözetbe, egy formamont a zenei világ, ide egy nagyon intimebb eseményt fog hozni, egy szóló zongora koncertet, de lesz egy Ori Torbák nevű nagyon-nagyon tehetséges klarinét művésznőnk, a Kuna testvérekkel fognak fellépni a Hegedűs Gyula utcai zsinagógába, illetve érkezik egy Digation trió, négyen vannak csak trió, ez egy kicsit ilyen játékos, ők pedig egy ilyen fergeteges balkáni klezmer muzsikával érkeznek majd a Hegedűs Gyula utcai zsinagógába és a Pécsi zsinagógába.
1: A rengeteg programról mindenki tájékozódhat, akár a közösségi médiában, akár a fesztivál honlapján, úgyhogy mindenkit nem is fogunk itt most felsorolni, legyen azért valami meglepetés is, de mindent a zsidó újév jegyében szerveznek, talán ez a leglényegesebb.
2: Így van, hát ez már egy hagyomány nálunk, hogy a zsidó kulturális fesztivál mindig az aktuális zsidó újév előtt ilyen 10-12 nappal kezdjük, és hogy a zsidó újév előtt pár nappal fejezzük be, most az 5787. évet fogjuk majd köszönteni, egyébként egy fantasztikus, úgy mondjam, újévi koncerttel a Frankelle úti zsinagógában, mert a klezmer rész koncertet kicsit ott összekombináltuk Verő Tomás főrabbival, lesz sofár, lesz klezmer, lesz egy kis vallás, reméljük egy kis örömtánc és boldogság.
0: Deák Andreát, a vasárnap kezdődő zsidó kulturális fesztivál főszervezőjét hallották.

0: Csütörtökön kezdődött és szombat estig tart a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Veszprémben és Balatonfüreden összesen 70 filmet, köztük két premiért láthat a közönség. A premierek közül az egyik a Föld és Vas című alkotás, Buvári Tamás a rendezője, akit Veszprémben éltünk most el. Köszöntöm a vonalban.
1: Köszöntöm én is, és a hallgatókat is.
0: Föld és Vas, tehát ez a címe ennek a megtörtént eseményeken alapuló filmnek. A hallgatók, amikorra hallják ezt a beszélgetést, addigra pont bemutatták, hiszen pénteken délután lesz a magyarországi bemutatója ennek a filmnek, ami három időségben játszódik. 1947, itt a magyarországi németek kitelepítéséről van szó, 85, ami az erdélyi magyarság betelepülése, és napjainkban pedig a Nyugat-Európa felé irányuló migrációs hullám. Tehát három történetet láthatunk. Miért pont ezeket a történeteket választotta? Ugye ez már a negyedik nagyjátékfilmje lesz.
1: Azt figyeltem meg, hogy szorosan kapcsolódok mind a három történelmi helyzethez és időséghoz, és személyes kapcsolódásaim vannak. Itt helyi emlékek, ugye én itt a Bakonyban élek, Bándor, ez egy sváb falu, nekem az anyai nagyszüleim, édesanyám származik innen, itt Bándort és a környéket is erősen érintette a magyarországi németek kitelepítése, vannak itt személyes emlékek megtörtént eseményekről. A második fejezet a filmben a 80-as évek, hát azt nagyban ihlett a feleségem családja, akik 83-ban Kolozsvárról jöttek át Magyarországra, ami nem okozta számukra egy könnyebb élet megvalósulását, hanem épp ellenkezőleg itt elég komoly nehézségeik voltak ebből fakadóan, de hát nyilván a magyar anyanyelv használata és egyáltalán a szabadság és a remélt szabadság miatt választották ezt az utat. Hát a harmadik fejezet, ugye, ami manapság játszódik, és a nyugat-európai munkavállalása vagy elköltözése a többnyire fiataloknak, vagy egyáltalán középkorúaknak, hát az is eléggé érint minket. Nem tagadom, hogy mi is gondolkodtunk, hanem is most az utóbbi egy-két évben, de még régebben, hogy meg kellene próbálni. Nem merült fel igazán, mert hittünk abba, hogy amit mi itt csinálunk, ez az alkotás, ez fontos, úgyhogy ezt nem akartuk feladni. Szóval ezek a személyes kötődések, és azt hiszem ez egyetemes téma Közép-Európában, több országot is érint.
0: Három epizódból áll akkor tehát ez a film. Mindegyikben a közös, hogy a főhős ugye elhagyja a szülőföldjét. Mindegyik filmnek természetesen más a főszereplője. Vannak kevéssé ismert színészek is, de a 80-as években játszódó epizód főszereplője például Töril Zsolt.
1: Zsolttal nekem elég személyes viszonyom van. Még Beregszászon dolgoztak és éltek, amikor én itt a Művészetek Völgyében láttam egy Brecht kódus opera főszereplőjeként. Ez így a 2000-es évek legeleje. Én akkor rögtön csináltam vele egy próbafelvételt egy filmhez, ami nem valósult meg, férfi főszerephez. És azóta is jó kapcsolatunk van. Játszott kisjátékfilmünkben, illetve az előző, a másik érintése című játékfilmben is fontos szereplő volt. Ráadásul, hogyha már így lelki síkon mozgunk, akkor ő ezt, hogy áttelepülni, konkrétan ugye Kárpátaljáról, az ő szempontjából még jobban át tudja érezni ezt a helyzetet, hogy mondjuk Erdélyből mit jelent lelkileg áttelepülni mondjuk 80-as évek Budapestjére.
0: A közös történeten kívül valami összefűzi még ezt a három epizódot?
1: Mondhatni, hogy összefűzi. Tulajdonképpen a három részben valós eseményeken alapuló, részben fiktív főszereplő, mindegyike valamilyen érintett módon egy-egy művészeti ággal kapcsolatosan dolgozik, vagy vannak reményei, vagy álmai. Első fejezeten fiatal tanítónő van, akinek nagyon szép énekhangja van, és az a vágya, hogy énekelhessen, és hogy úgy befuthasson talán, mint énekes. A második fejezetben említett Zsolt egy fotóriporter, aki újságnak dolgozik, de neki is vannak ilyen vágyai, hogy esetleg kiállítása vagy egy művészi színvonalú fényképeket készítsen. A harmadik fejezetben pedig egy éjszakai bárban táncoló gogó lány van, akinek viszont táncos karrier álma van, hogy revűben és magasabb színvonalon táncolhassa. Tehát ez valamennyire egy összeköti, azt gondolom.
0: Azt olvastam, hogy a filmben az is egy kicsit közös ezekben a történetekben, hogy azért különböző alvilági személyek is keresztezik a szereplők útjait, tehát egy kicsit ilyen krimiszerű is?
1: Igen, mert krimibe hajló. Nyilván mind a három helyzet, ha tudják kedves hallgatók érteni, eléggé kitett vagy kiszolgáltatott ebben a helyzetben ezek a főszereplők, akik átmennek egy idegen országba, és ott hát ezt a kitettségüket használja ki az élet, vagy a sors, vagy a rossz emberek, és hát ilyen krimi helyzetekbe kerülnek. Azt gondolom, hogy ebből mi van reális, vagy mi a fiktív, az nem is számít, hanem azt számít, hogy izgalmas filmet, történeteket láthasson a néző. Emiatt is vittük ez irányba Maruszki Balázs forgatókönyvíró társammal.
0: Különlegessége még a filmnek, hogy 3 epizódból áll, és mindegyik epizódnak más az operatőre.
1: Azt gondoltam én, hogy noha egy operatőrtől is, mestertől, ha azt kéri a rendező, hogy más világokat valósítson meg, ők is meg tudta volna csinálni, de így talán tényleg az, hogy a lelkét és tényleg a szellemét hozzáadva egy operatőr mégiscsak még személyesebben tudja megvalósítani, és jobban elválaszthatóan vagy érzékletesen másféleképpen a 3 epizódot. Ezért gondoltam így, és szerintem ez meg is történt. Mindhárom operatőr kollégával szándékunk volt, és sikerült is kitalálnunk egy olyan képi világot, ami különbözik, ami egyedi kísérlet talán. Rögtön mondható, hogy sikeresnek számított, hiszen a premier előtti vetítése a filmnek a 10. Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon volt Szegeden májusban, és ott elnyertük a Magyar Filmhétnek a 10 magyar játékfilm közül ennek a filmnek szavazott a Magyar Operatőrök Egyesülete egy fődíjat.
0: És ha már a Bartók Rádióban beszélgetünk, egy néhány szót mondjunk még a film zenéjéről is. Barabás Lőrinc szerezte a zenét.
1: Nagyon szeretem Lőrinc világát, mint régebben is szerettem, amikor megismertem, és az előző filmünk 3 évvel ezelőtt bemutatott a Másik Érintés a című kicsit disztópikus, így a vírus helyzetre reagáló filmünknek ő szerezte a zenéjét, ami nagy sikernek számított. Akkor 3 évvel ezelőtt Veszprémben Lőrinc megkapta a Magyar Filmdíjat a zeneszerzésért, és maradtam a Lőrinc alkotótársnál, meg ő is szerencsére maradt nálam. Úgyhogy gondoltuk, hogy folytatjuk a közös munkát, és szép és jó a filmzenéje. Remélem, hogy majd a nézők is így gondolják.
0: Föld és Vas, ez tehát a film címe, Szegeden és Veszprémben már láthatta a közönség, de mozikba mikor kerül majd várhatóan az alkotás?
1: Az a tervünk, hogy tél folyamán szeretnénk moziba juttatni. Én úgy érzem, hogy ez a hangulat, meg az a téli időszak, amikor talán jobban rávehető a közönség, hogy menjen moziba, meg egy ilyen nehezebb filmet és egy drámát megnézzen. Úgyhogy ez a célunk, hogy télen akkor majd talán éppen januárban kerül a moziba a film.
0: Buvári Tamást, a Föld és Vas című filmrendezőjét hallották.

0: Hagyományos népviseletek és népművészeti motívumokat tartalmazó modern ruhaköltemények a 20. század elejétől egészen napjainkig. Mindez a Folk Fashion, Divata Folklore című kiállításon, amely a Szegedi Fekete Házban látható október végéig a Hagyományok Háza jóvoltából. A tárlatot Beslin Anita járta körbe.
1: Látogatóval találkozom itt a Fekete Házban.
2: Kínából vagyok, Yuguang, és tanulom magyarul.
1: A magyar népviseletről tud-e valamit?
2: Tankönyvben egy kicsit olvastam. Nekem tetszik, nagyon érdekes növéserők, nagyon szépek, gyönyörűk, és lemerem, hogy ma gentívot folytat.
1: Van itt egy magyar ajkú fiatalember is, aki már egy jó ideje időzik itt a kiállítótérben, és látom, hogy mindent elolvas.
3: Igen, érdeklődöm a népművészet iránt, és szeretném ezt a mai korban is viszont látni. Szerintem az identitásunknak egy nagyon látványos része, ami világszerte érdekes és egyedi. Mind a női viselet, mind pedig a férfi viselet, különösen ezekben a forró nyarakban hasznos lenne, hogyha visszajönne, és nem érzem ezt bizarrnak, hogyha a mai divattal, a mai anyaghasználattal párosulva jönne ez elő. Ez a mi speciális örökségünk, és ilyet máshol nem lehet látni, ez csak itt lehet, és ezért ez szerintem egy olyan dolog, ami egyébként a turistáknak is érdekes lehet. Hát nézem például ezt a kalocsai mintás malév repülőgépet, ami nem valósult végül meg, de szerintem egy ilyen valóban kuriózum lenne.
1: És közben megérkezett a Móra Ferenc Múzeum munkatársa Rostás Mónika. Kezdjük a kiállítás legeslegelején.
4: Amikor belépünk ebbe az úgynevezett kezdőtérbe, azokat a népviseleteket láthatjuk, amelyek leginkább hatással voltak a divatra. És az egyik ilyen nagyon fontos viselet, a kalotaszegi viselet volt, aztán a sárközi viselet, a matyó,
1: és a persze kalocsai. A kalocsai.
4: Azt a legtöbben ismerik föl, mert valószínűleg ez vált a legnépszerűbbé, hiszen azért nagyon-nagyon sok éven keresztül a különböző népművészeti boltok a 70-es évek kezdetétől ezt a hímzés világot vitték tovább, egyébként méltatlanul, mert hiszen nagyon sok egyéb más gyönyörű hímzés is van a magyar motívum rendszerbe, hímzés kultúrába. Tehát ezzel a négy viselettel kerül szembe a látogató, amikor megérkezik, egy kicsit bevezeti ebbe a népviseleti világba, és utána mindjárt történetek indulnak el, hiszen hogyan is hatott ez a népviselet, ugye a polgári viseletre. Ugye az 1910-es évektől volt jellemző, hogy bekerült a népies divat, ahogy a fenti cím is mutatja, népviseletből divatot csinálni. Ez egy mozgalom is volt egyben, amely azt tűzte ki célul, hogy a népművészeti motívumokat polgári viseleteken is bemutassák. Természetesen, mivel Szegeden vagyunk, és igaz, hogy ez egy Budapestről érkezett kiállítás, nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy egy kicsit a szegedi viseleteket is bemutassuk, hiszen a szegedi polgári divatra is ugyanúgy hatást gyakoroltak. Ennek a résznek a Szegedre szabva a címe, és itt bemutatjuk azt, hogy itt elsősorban az alsóváros és a tápai viseletek hogyan változtak, hogyan lettek a nagy szoknyásból egyre kisebb szoknyás. Jövünk a paraszt Biedermeiertől, a szecessziós ingig, ezek mind-mind hatottak egymásra, és aztán kerültek bele Szegeden is a polgári viseletbe. Ugyanígy a szegedi papucs, ami szintén kihagyhatatlan volt számunkra, hogy bekerüljön ebbe a kiállításba. Megyünk tovább, ugye itt vannak a Miska Kancsó által inspirált ruhatervek, illetve textiltervek, de Atalai Zitának az újra gondolt szegedi papucsai is, de van itt egy nagyon különleges ruha.
1: Igen, ez nem is tudom, hogy miből.
4: Ez kendervászonból készült, és az inspiráció hajfonatok. Ebben a teremben aztán még ami nagyon-nagyon érdekes, a matyó hímzéssel ellátott csodálatos bőrcsizma, nagyon szép darabja ennek a kiállításnak, és amiről még szeretnék mesélni, ez a parfüm kollekció. Katrics Krisztina, aki egyébként ruhatervezéssel is foglalkozik, és itt a kiállításban is van ruhája, álmodott egy nagyot, és azt gondolta, hogy a különböző népművészeti motívumokban megjelenő virágokból készít egy parfümör segítségével parfümöt.
1: De kár, hogy nem lehet megszagolni, nagyon elzárták egy vitrínbe.
4: Elzártuk, de tárlatvezetések alkalmával van egy teszterünk, amiben meg lehet szagolni.
1: Merre megyünk tovább?
4: Ahol a házipari szövetkezetek munkái kaptak helyet. A házipari szövetkezeteknek nagyon fontos szerepe volt, hiszen az 1950-es években nem csak, hogy elkészítettek különböző tájegységek népművészeti motivumaival hordható ruhákat, hanem ezt egy nagyon komoly gyűjtési munka is megelőzte. Ezeket a gyűjtéseket dolgozták aztán föl, ezekbe a ma is hordható ruhákba, ahol ugye látjuk, hogy fazonban már kapcsolódik a modern ruházathoz, hordható viselethez, viszont csodálatos, mit tudom, beregi hímzés van rajta, vagy ott a kalocsai ruha, amit nyilván egy alkalmi viselet, de itt láthatunk azért olyan ruhákat, amit azt gondolom, hogy bármelyikünk azt mondaná, hogy a hétköznapok is szívesen felvennénk.
1: Olvastam, hogy itt Regőci Krisztinának és Sallai Andrásnak a nevével fémjelzett darabok is vannak, megnézzük?
4: És nagyon érdekes ez a ruha abból a szempontból, hogy a Sallai András édesanyjának az első bálozó ruháján volt ez az őv, amit rászerkesztettek Regőci Krisztina külruhájára, és Regőci Krisztina ezt a ruhát viselte 1974-ben Zágrában, az Európa bajnokságon, de most már nem sporthoz kötődve, nagyon-nagyon fontos ruhadarab a kiállításban, Sebestyén Mártának a fellépő ruhája. 1999-ben énekelt a királyi család előtt Londonban egy díszvacsorán, és az a ruha került itt kiállításra, amiben fellépett. Ez egy csodálatos darab, szintén népművészeti motívumokkal díszített természetesen.
1: Sok minden szépséget meg tudtunk itt most nézni, de úgy tudom, hogy felvenni is lehet egy-egy kiegészítőt, és ehhez láttam a másik teremben egy tükröt.
4: Így van, felvehető ruháink is vannak, amelyekben a látogatók kitalálhatják, hogy ők hogyan öltöznének föl úgy, hogy a népviseletet, mint divatelem használják.
0: Rostás Mónikát hallották, a Folk Fashion kiállítás október végéig látható Szegeden.

0: Budavár történelmi falai között mindig akad egy-egy esemény, egy-egy történelmi kor, amely hívószóként működhet különböző rendezvények megszervezéséhez. A jövő pénteken kezdődő háromnapos budavári könyvünnepet Budavár felszabadítására emlékezve is szervezik. Részletek Bauer Esztertől, a budavári önkormányzat közösségszervező és kulturális tanácsosától. A riporter Verese Mese Gyöngyvér.
1: Miközben ezekben a napokban az egész ország a Mohácsi csatára emlékezik, tehát az 500. évfordulót üljük, önök a könyvünnepen már a felszabadulásra fognak emlékezni.
2: Így van, nagyon várjuk már a szeptember 2-át, ami Buda felszabadításának az ünnepe, Buda Liberata. 1686-ban, éppen most lesz 340 éve, hogy felszabadították a keresztény seregek Budavárát a török alul. Egy emlékévet hirdettünk meg a budavári önkormányzattal, ez fog elindulni szeptember 2-án, akkor adjuk át a díszpolgári kitüntetést, a Budavárért emlékérem kitüntetést, és ekkor indul el az a programsorozat, ami egész éven át fog ívelni, és ebbe kapcsolódik bele a könyvünnep, aminek tulajdonképpen egy 20 éves hagyománya van, és most újraélesszük ezt a hagyományt is szeptember 4 és 6 között, pénteken, szombaton és vasárnap várjuk a könyvszeretőket, ugyanis ez szimbolikus jelentőségű ünnep a számunkra itt a várban, úgy akár Hessz Andrásra visszagondolva, ugye az első magyar nyomtatású

0: kerül bemutatásra.
1: Hogyha történelmi regényekről van szó, akkor nyilvánvalóan az ő személye és munkássága megkerülhetetlen, de lesznek egyéb történelmi tematikák is mindenféleképp, és ami nagyon fontos, határon innen és határon túlról is érkeznek a szerzők és kiadók.
0: Így van. Budavár 11 testvértelepüléssel rendelkezik és ápol kapcsolatot, és idén jubilál Székelyudvarhely, akivel 30 éves a testvérvárosi kapcsolat, illetve itt lesz velünk Zenta is, Lendva is. Zentáról jön egy jazzzendról együttes, ők vasárnap este lépnek föl, de eljön hozzánk Beke István Ferenc gitárművész Székelyudvarhelyről is. Tulajdonképpen pénteken délután indul a könyvünnep, a szombati nap családoké lesz, délelőtt bábszínház lesz, solymász bemutató, táncház lesz a gyerekeknek, de mindezt kíséri például Szolnoki Zsófia Matató könyvműhelye, és megtalálható lesz a könyvünnepen, gólyalábasok lesznek, 17. századi zsoldos tábort láthatnak az ide látogatók, és ami egy kuriózum, hogy az első kerületben él az ország egyik talán legfiatalabb kovácsa, Regőci Bálint, 15 éves, ő pedig a kovács műhelyével fog kitelepülni szombaton délelőtt a Kapisztránd téren.
1: Ugye már rögtön ez a felsorolás is jelzi azt, hogy egy igazi fesztivál hangulatról lesz szó, még akkor is, hogyha könyv van a főszerepben, azért elmaradhatatlanok a különböző gyerekprogramok. A történelem természetesen Budavárnak minden szegletében jelen van, ezt meg is lehet jeleníteni, és ott vannak a koncertek, amelyek megint manapság egy könyvünnepnek, egy könyvvásárnak is elengedhetetlen részei.
0: Így van. Így bizonyos szempontból annak a kornak a hangulatát próbáltuk meg megidézni, ami valóban ma is azért körüllengi a Budavárban sétálót, és valóban igyekszünk felvonultatni akár a kiadók munkáink keresztül, de a színpadi programok között is valóban, úgy említettem, Sebestyén Márta korabeli muzsikát hoz, illetve szombaton és vasárnap is olyan szellemiségű koncertek lesznek, amelyek illeszkednek Budavár hagyományaihoz.
1: Végül, de nem utolsó sorban, a nemzetiségek is szót kapnak, hiszen az első kerületben több nemzetiségnek is van székhelye, együttese vagy szervezete.
0: Így van, szombati napon fognak a nemzetiségek bemutatkozni, gasztronómiai különlegességeket is hoznak, kiadói beszélgetések is lesznek, lesz egy kis színpad a sátor mellett, és így van, bemutatkozik a német nemzetiségi önkormányzat, az örmények is bemutatkoznak, és a programjaink között lehet látni a felsorolást, hogy milyen színes ma is Budavár kulturális élete. Úgyhogy szerintem itt kicsik és nagyok egyaránt meg fogják találni a kedvükre való programot.
2: A háromnapos budavári könyvünnep programjai tehát jövő pénteken kezdődnek.

A Súgójuk mai adásában beszámoltunk egyebek közt Kovalik Balázs 3D-ra is jelölt budaörsi Répa király rendezéséről, az Öltöny című új jazz operáról, ami a Városmajori Szemle Plus program

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szila életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható finom humorú francia film már a mozikban.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
4: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban az Alban Berg vonós négyes játszik. Tagjai Günther Pichler és Klaus Metzl hegedű, Hatto Bayerle brácsa, Valentin Erben gordonka. Előadásukban hallgassuk először Franz Schubert G-moll vonós négyesét. Jegyzékszáma 173. A felvétel a bécsi Cassino Zögernicben készült 1974. októberében.

Franz Schubert 173-as jegyzékszámú G-moll vonós négyesét hallottuk. Előadta az Alban Berg vonós négyes. Tagjai Günther Pichler és Klaus Metzl hegedű, Hato Bayerle mély hegedű, Valentin Érben gordonka. Következik Leos Janácsek első vonós négyese, Kreutzer szonáta. Az Alban Berg kvartett tagjai ezen a felvételen Günther Pichler és Gerhard Schulz hegedű, Thomas Kakuska mélyhegedű, Valentin Érben gordonka. A felvétel a bécsi Concerthaus Mozart termében készült 1993. novemberében.

Leos Janácsek első Kreutzer szonáta vonós négyesét hallottuk. Az Albanberg kvartett befejezésként Gottfried von Einem első vonós négyesét játssza, opusz 45. A felvétel Zeonban, az evangélikus templomban készült, 1983. júniusában.

0: Gottfried von Einem első vonós négyesét hallottuk, opusz 45. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban az Alban Berg vonós négyes játszott. Tagjai az utóbbi két felvételen Günther Pichler és Gerhard Schulz hegedű, Thomas Kakuska mélyhegedű, Valentin Érben Gordonka. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. További jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A rádióhangversenyek adásában Vizsói Lívia fagottozik, Varga Laura fuvolázik, Tóth Györgyi oboázik, Gregsa Márta hegedül, Rácz Gábor brácsázik és Tóth Németh Henrietta gordonkázik. Az előadott művek átfogják a barokk és klasszicista korszakot, trió és kvartett formájú kamaramuzsika szól. A június 4-i koncert a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 16 óra 20 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Nagy Zsombor. Jó napot kívánok! A nemzet erejét nem az mutatja meg, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni, jelentette ki a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. Magyar Péter úgy fogalmazott, Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után is újra és újra volt elég erő a megmaradáshoz. A kormányfő arra kérte a megemlékezőket, hogy őrizzék meg Magyarországot, a magyar nyelvet és a közösségeket. Ma egésznapos állami megemlékezést tartanak Mohácson. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. A miniszter elmondta, a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve, több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi. Kalocsáról vitte el a légijárművet. A radarok azonnal észlelték, két vadászgépet riadóztattak, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter közölte azt is, személyi sérülés nem történt, az ügyben vizsgálat indult. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. Többeket már sikerült kihozni, de még több százan lehetnek elzárt bejáratú alagutakban. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett, csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük három magyart. Egy hír az utakról, az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében két autó ütközött. Az 55-ös kilométernél a belső sávot lezárták, már 10 kilométeren torlódnak a járművek. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Elszortan kialakulhat zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül. Napközben 28-34 fok várható. Délkeleten lesz melegebb. Hűvös lesz az éjszaka. Egyes helyeken akár 10-12 fokig csökkenhet a hőmérséklet. Majd holnap már 30-35 fokos kánikulára számíthatunk. Ezek voltak híreink. Legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szila életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható finom humorú francia film már a mozikban.
0: Reklámot hallottak.

0: Színe java. A legjobb filmzenék.
1: A 125 éves magyar film évfordulója előtt tisztelegve április 25-én, 28-án és május 2-án három részes sorozatot hallhattak a Színe javában Fellegi Lénár szerkesztésében. Mai műsorunkban az április 28-i, azaz a második rész ismétlését hallhatják. A Magyar Film Napját minden évben április 30-án ünnepeljük a hazai mozgókép gazdag története előtt tisztelegve. 1901-ben ezen a napon mutatták be az Uránia Magyar Tudományos Színházban az első megrendezett színészek közreműködésével forgatott magyar film felvételeket. Ezek a rövid mozgóképek nem önálló alkotások voltak, hanem illusztrációk egy tánctörténeti ismeretterjesztő alkotáshoz. Ezek a felvételek ugyan mind elvesztek, de a forgatás során készült állófotók fennmaradtak, ezek a 2026-ban 125 éves magyar film első emlékei. Itt a Bartók Rádióban, a Színe java című műsorunkban három részes sorozatot indítottunk, a mai epizódban is Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior elemzőjével folytatjuk a multiidézést. Köszönti a hallgatót a műsor kezdetén, Fellegi Lénárt. Legutóbb a néma filmes korszakot tárgyaltuk, és ott fejeztük be, hogy mindig is fontos volt a zene a filmezésben. A néma filmes időszak azért koránt sem volt néma, igaz? Kérdezem Kuruc Mártont.
2: Olyannyira nem, hogy például a 20-as években az amerikaiak fejlesztettek ki egy úgynevezett film cinema organ, tehát egy film mozi orgonát, ami egészen elképesztő hangokat tudott kiadni. Egy ember tudta kezelni, nem is tudom hány regiszteren játszott egyszerre, szinte mint egy autóba kellett beülni ebbe az orgonába, és minden hangot elő tudott ezzel csalogatni, miközben persze nézte Vászton a
1: percselemény. Ezek effekteket is jelentenek?
2: Így van, effekteket. Duda, cseng, dob és egyéb effektekkel volt ez tarkítva természetesen. Ezek átjöttek Németországon keresztül Magyarországra is, úgyhogy Magyarországon is volt egy-két ilyen film orgona, de igaz, hogy már ez a némafilm korszaknak a vége felé ért csak ide, tehát a 20-as éveknek a második felének is a közepére körülbelül, tehát 26-27 körül szerelték be az első ilyen film orgonákat. Az egyik ilyen orgona az akkori UFA moziba került, ami a nyugati pályaudvarral szemben lévő mozi volt, ugye ez volt a Szikra mozi volt, ha jól emlékszem, legutolsó mozi korában. Ez aztán később persze leszerelésre került, amikor a hangos film elkezdett hódítani Magyarországon, és érdekes módon egyébként csodák csodája, de ez az orgon a mai napig megvan, mégpedig az Állé bevásárlóközpont a szembeni templomba szerelték be, úgyhogy ott az orgona, az az eredeti mozi orgona, csak hát teljesen átszerelték az egészet. Mindenesetre tulajdonképpen Magyarországon győzött a hangos film, de az ezt megelőző időszakban tényleg minden mozinak saját zenészei voltak. Ugye hányféle ilyen mozi típust lehet megkülönböztetni? Hát rengeteg volt, ugye a legszegényebb mozikban volt egy zongora, legfőjebb vagy egy hegedű, voltak duók, triók, kvartettek, kvintettek, ki mennyit engedhetett meg magának. A nagy premier moziknál, mondjuk Budapesten volt mondjuk 10-15 ilyen, ott nem csak a személyzetnek volt saját egyenruhája, hanem a mozi zenekar is egyenruhában játszott. Tehát olyan volt, mint egy koncertterem. Ugye ne felejtsük el, hogy nem volt televízió, nem volt internet, tehát az emberek nem otthon ültek, hanem ilyenkor esténként már csak azért is elmentek otthonról, hogyha esetleg nem tudták fűteni a lakásokat, akkor olyan helyre menjenek el, ahol meleg van. Ugye a kávéházi élet is ezért volt ennyire élénk annak idején, mert nem otthon kellett gubbasztani.
1: Maradjunk még ebben a korszakban is. Szó volt arról, hogy milyen prózát lehetett hallani az akkori moziban, és milyen zenéket játszottak. Most egy olyan felvétel következik, amiben mind a kettő fontos, ugye?
2: Igen. Ugye az akkoriban megszülető gramofon ipar számára úgy vették fel ezeket a prózai jeleneteket, hogy az eleje vége az egy ilyen zenés néhány strófával bevezeti tulajdonképpen az adott jelenetet. Hát ebből a korszakban az egyik tényleg gyöngyszem 1913 körül, az első világháború előtt vagyunk nem sokkal, szőke szakálnak egy kabaré jelenete, Solti Herminnel adják elő, mint férj és feleség, és őket látjuk itt a moziban, hogy kezdődik az előadás.

0: kapsz egy szanglin, vagy egy óriási.
1: Hála Istennek, csak hogy már itt vagyunk.
0: Drágám Isten, éppen olyan zavartalanul lehetünk, mintha máshova mentünk volna. És sokkal olcsóbb.
1: Dehogy olcsóbb, itt is 80 krajszár egy órára.
0: De itt legalább nem kell borravalót adni a portásnak, a szobának, meg tudom én kinek. Mutass csak anyám azt a kis műsor. Az első szám a négy indiáner. Nagyszerű egy szám. Itt van egy indiáner, egy börziáner, egy titiáner, und nohaner. 140 méter hosszú. A második kép a baka szerelme, szintén nagyon hosszú. A harmadik kép az a sláger, a keresztanyás térde, kizárólagos előadási joggal izgatóbb, mint Szigomár. A negyedik kép nők az olimpiádon.
1: Jaj, ne beszélj ilyeneket!
0: Drágám, rosszul értettél! Az olimpiádon a bak, ez a krachma sötét lesz.
1: Már kezdődik?
0: Mindjárt kezdjük.
2: És ezek rettenetesen fontos dokumentumok, mert például van olyan mozi jelenetet bemutató, rossz minőségű, alig lehet hallani, de a mozi kikiáltókat hallunk, hiszen a mozi kikiáltók annak idején nagyon fontos részei voltak a film előadásnak. Ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy a mozi az 1900-as évek legelején olyan helyeken vert tanyát, olyan helyeken született meg, hát nem éppen a legtisztább környezetekben. Tehát tulajdonképpen különböző kis vagy közepes településeken bizony a sáros piac téren verték föl a sátrukat, és ebben a sátorban tartották az előadásokat. Ugye ez a sátor sem volt szellőztethető, tehát bicskával lehetett vágni a levegőt, ráadásul télen jéghideg volt, nyáron meg borzasztó meleg volt, moziki kiáltó toborozta az embereket, az azt jelenti, hogy a tulajdonos rendszerint kiállt a sátor elé, és színes, hangzatos szavakkal próbálta meg toborozni a közönséget be a moziba. Amikor pedig elkezdődött az előadás, akkor egy hatalmas nagy cséplőgépet röffentettek be a mozi előtt, hiszen ez adta az áramot. Ugye ezek a különböző települések nem is volt áramszolgáltatás, tehát még ezek nem voltak villamosított falvak vagy községek, úgyhogy így jött be a mozi, hozta magával az áramot. Hát ez egy óriási dolog volt akkor, hogy a közönség ilyeneket láthat, hogy munkában megfáradt, mezőgazdaságban dolgozó emberek, gyerekek, felnőttek, öregek, mindenki elmegy a mozi, és megnézi ezeket az előadásokat, és áram van, és világít, és kattog, és megmozdul a fénykép a falon, tehát ez egy fantasztikus élmény lehetett. Nagyon sok esetben ugye nem is tudták értelmezni a filmeken látható képeket, hiszen ma már a mai ésszel végig gondolva ez egy őrületes időszak lehetett, hát nem ugyan voltak hozzászokva, hát azt se tudták, hogy ezt hogy kell fogyasztani, ezt a médiumot. Ugye fényképet se nagyon mindenki látott, tehát hogy láttak talán fényképeket, egyesek mondjuk portréfotókat, mert maximum az volt, de az, hogy a hétköznapi élet le van fényképezve, ezt nem látták. Tehát egy merőben új médium volt ez számukra. Ma, amikor egy óra alatt elképesztő mennyiségű több tízezer vizuális információ érkezik a szemünkbe, agyunkba, ezt el nem tudjuk képzelni, hogy ez milyen lehetett akkor média nélkül élni. Tehát ezért volt ez egy fantasztikus időszak, hogy az emberek beültek egy ilyen moziba, és hát el kellett nekik magyarázni, hogy mit látnak. Na erre született meg az úgynevezett pálcás magyarázó intézménye, aki egy olyan művelt ember volt, aki egy hatalmas nagy pálcával a kezében állt a vászon mellett, és elkezdte magyarázni ezeket a képen látható jeleneteket. Erről is született kabaré, ezt is rögtön kipécézte a kabaré műfaj, sőt, nem is csak a kabaré műfaj pécézte ki magának, hanem maguk a pálcás magyarázók. Hát azt kell elképzelni, hogy mondjuk van egy műsorvezető pálcás magyarázó, és egy adott híradó filmet például rengetegszer kell megnézni. Hát ő maga is unja egy idő után, elkezdi szórakoztatni magát azzal, hogy olyan szövegekkel kommentálja ezeket a képen látható eseményeket, amelyek miatt nagyon viccessé válnak ezek a jelenetek. Úgyhogy ezeknek a pálcás magyarázóknak a fonákjára kifordított magyarázatai olyan népszerűek lettek a 10-es években, hogy a pálcás magyarázó után ment a közönség. Ha az átszerződött egy másik mozishoz, egy másik sátorba, akkor követte a közönség és ment utána. Tehát ez a stand-up comedynek tulajdonképpen az egyik őse, és hát erről is maradtak fenn dokumentumok, úgyhogy megpróbálunk erről is bemutatni valamit. Erről a pálcás magyarázó korról, erről rettentő kevés forrásunk van. Tehát tényleg egy-két régi memoár emlékszik meg ezekről, hogy ilyen létezett egyáltalán, mert elképzelni se tudjuk, hogy ez hogy működött. Minden esetre azért emlékeztek rá az öregek még az 50-es években, úgyhogy így került be a Dollárpapa című filmbe, azt hiszem 55-ös magyar film, és a századforduló játszódik. Úgyhogy ebben van egy ilyen kis rövidke jelenet, ahol pont a Ferenc Józseffel kapcsolatban a pálcás magyarázó ezt a saját dumáját nyomja, ami hát egy fergeteges nagy élmény lehetett akkor élőben valószínűleg egy ilyen pálcás magyarázó, de hát így is, mit ugye utókorként hallgathatunk meg Halmai Imre tolmácsolásában, ez szerintem szenzációs részlete a filmnek.
3: Amit láthatjuk, tisztelt tögyökdemű ünnepségen megérkezik a Linzit pályaudvarra. A császár és apostoli király rettenetesen izgatottan vár az ő tízes kíséretével. Ünnepség és fehér ruhás tüzet fogadják. Ő megkérdezi, hol vettek ennyi fehér ruhát? Még kisebb tüzet. Egy szűz virágcsokrot ad át a királynak, ünnepség a szűzzel beszélget. Majd a csokrot elteketi későbbre, nehogy a tömegbe valaki ellopja. Gyanakvón távozik. Itt egy iskola érkezik az ünnepségre, egy kicsit késve, mert rossz volt a megkel. De ünnepség a tüzek feletti csodálkozásában ezt nem veszi észre. Legújabb szenzáció, kardagyúr valami szívtöklesztőt. Már kora hajnalban kibontották a zászlót, amit az egybegyűlt hatalmas tömeg önfeledten ünnepelt. A városház előtti disztribünön báró kercseligeti főispán és családja üdvözli a megjelent előkelőségeket. Városunk tisztülötte, hatalmas éjjelzés közepette vonul a disztribünre. Mögötte a népszerű jogtanácsos Szekeres Jenő közés váltó. A tömeg elfeledten ünnepelt, felemelő jelenet. A főispán átadja a város kismérglizett kulcsát. Az iparosok átnyújtják az ajándékokat. Itt látható egy sült malac, egy óriás pelek, egy kis hordó tokai, das Leipzig, amit az új polgármester magához szorít. Az egybegyűlt hatalmas tömeg egyfeledten ünnepel. A főispán keblére vonja az önfeledt polgármester, az előkelőségek önfeledtek ünnepelnek, és amint a képen látható báró kercseliget Iván a legönfeledtebb.
4: Itt már elhagytuk a néma filmes korszakot, sőt egy olyan filmből szólt részlet, aminek a jelenete múltat idéz. Továbbra is Kuruc Mártont, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior munkatársát kérdezem, hogy lassan áttérünk a hangos filmre, vagy van még előzmény?
2: A magyar hangosfilm történetének van egy nagyon érdekes előtörténete, és ez 1908-ra esik. Ez egy nagyon-nagyon korai időszak, hiszen Magyarországon 12 éve jött be először a mozi. 1896-ban vetítettek először mozgóképet Budapesten, és ez 1908-ban történt. Ekkor már készültek magyar filmek, tehát olyan filmpróbálkozások, amelyek rövid filmek voltak még, ugye ilyen kb. 10 perc hosszúságú filmek, és ebben az időszakban elhatározták azt is, hogy hangos filmeket fognak létrehozni. Ugye nagyon-nagyon hiányolta a közönség az első időktől kezdve a hangot a film mellől. Az is zavart őket, hogy fekete-fehér, ezt valahogy megpróbálták ki küszöbölni azzal, hogy kézzel színezték ezeket a pozitív kópiákat, ami hát egy gigászi munka lehetett, de a hangot azt nagyon nehezen tudták mellé rakni. Zavarta az embereket, hogy ugye a színházban megszokták, hogy a színészek beszélnek, itt pedig nem beszélnek. És ezért 1908-ban létrejött egy vállalkozás, az úgynevezett Biofotofon cég, annak érdekében, hogy néhány filmet forgassanak le, amihez a hangot gramofonról fogják közvetíteni. Ez egy nagyon nagy kihívás lehetett annak idején a színészektől. Körülbelül 10-12 ilyen filmet forgattak le, amiben voltak kabaré jelenetek, voltak benne különböző kuplék, még egy jiddis zsargon énekesnő, Pepi Litman is elénekelt egy számot, a Messiah per Automobil címmel, ez egy akkori időszaknak egy ilyen osztrák-magyar színpadokon kedvelt kupléja volt, és volt például egy Baumann Károly nevű humorista, aki egy komplett kis jelenetet adott elő, Sherlock Hochmetz, a Detektív Király címmel. Ennek két érdekes vonatkozása van, az egyik a Hochmetz, ami a jiddis szóban ilyen kinyomozni, kiszagolni jelenti, ugye az akkori emberek a Sherlock Holmes nem Holmesnak olvasták, hanem Holmesnek olvasták nyilván, ugye angol nyelvtudás még nem volt annyira általános Magyarországon, ezért a Holmesre a legjobban a Hochmetz rímelt, úgyhogy Baumann Károly ezért találta ki. Egy centi sem maradt fönn ezekből a biofotofonképekből, viszont a hanglemezek fönnmaradtak, és hát ezek tanulsága az, hogy valószínűleg azért nagyon nehéz lehetett ezt elkészíteni is, de hogy nagy sikert nem maradtak, az egészen biztos, mert ebből nagyjából ez a 10 felvétel, ami akkoriban elkészült, ez volt az eleje és a vége, meg is szűnt ez a cég, és soha többet nem próbálkoztak már hanglemez és film kombinációjával.
5: Vagyok, látja, ott ki nem bak. Rettett tőlem a szívét és a sötét alatt. Kis már London és Chicago, kis Pest-Sorokszár. Sherlock Hock meg tücsőséget világot bejár. Sherlock Hock meg detektívek királya, Sherlock Hock meg e földön nincsen párja. Jaj, cirkások, mi vár ti rátok? Ha jön Sherlock Hock meg színek meg kámbek. Well, ladies and gentlemen, én volnék az a híres Sherlock Hockmet, a nagy detektív király. Az én életemből mesélnek azok a 30 pilléres füzetek olyan hát barzangató történeteket, a tanácsos még kánikulában is bundát felvenni, mikor az ember olvassa őket, annyira hát barzangató. Minden második oldalon fejbe ütnek, de az nekem csak egy kis masszázs. A törtúrás az egyik fülemembe, a másikon ki. Revolver golyók számára az én testem egy valóságos duriház. Nem is érzem jól magamat, ha nincs minden szombaton egy golyó a hasamban. Ez viszont egy kogli, hanem azért csak hideg vér és 20 fok reamúr Celsius alatt. Hányszor haltam már meg és temettek el, de én mindig nyugodtan költöztem a túlvilágra, mert biztosan tudtam, hogy a következő fizetben megint fel fogok támadni, vagy gezonda hát, egészséges háttal. Alig jöttem a világra, már is megnyilatkozott bennem a detektív hajlam. A szaptatós dajkámat ugyanis lelepleztem, hogy hamisított tejet tartogat az ő központi tejcsarnokában a csecsemő számára. És mivé fejlődtem, ma ha csak a nevemet említik, minden gonosztevő meglapul, mint fű között a dinnye. Üres vagyok az én óriási következtető képességemről. A múltkor a gőzfürdőben elém áll egy teljesen ismeretlen pasas. Mert viszont ahogy azok az ismeretlen pasasok a gőzfürdőben szoktak taladgálni, úgy teljesen Ádám és Éberlin kasztímben. Úgy nézett ki ruházatlanul, mint egy natúrszelep. És azt mondja nekem, na hát ön az a híres Sherlock Hockmet. Azt mondom, vel, én volnék az, na azt mondja, na hát velem Hockmet szóljon. És mondja meg nekem, hogy mit tud rólam kikövetkeztetni. Kevezzenek ki, gondoltam magamban, és így szóltam hozzá végignézve rajta. Maga negyedszer zsidó, rajta kunc mondja, azt láthatja az orromról. Harmadszor nős, sajtkereskedő és Weissnek hívják. Semmájba, de nekülök, mondja ő, hát honnan találta mindezt ki? Hogy nős, mondok, azt látom az összekarcsalt papájára. Hogy sajtkereskedő, azt érzem. De honnan találta ki, hogy Weissnek hívnak? Nagyszerű, Budapesten minden 20. embert Weissnek hívnak. És maga éppen a 20. ember, akivel ma találkozom. Hát kérem szépen majd a többit, hogy milyen dolgokon esik keresztül egy detektív, azt majd, ha megfordítják a lemez, majd akkor elmondom.
4: Itt már muszáj volt ugye szinkronizálni a képet a hanggal, tehát hogy ez egyáltalán nem egyszerűen, egy zenekar, ha bepróbálja, akkor nagyjából tudja, hogy milyen tempóban játszon, de itt ez nagyjából gondolkodásmódban színpadi előadásszerű igény.
2: Ez volt a probléma, ez nem sikerült, ez a szinkronizálás, és hát az ember rettentően érzékeny arra, hogyha a szinkronitást lát, úgyhogy ez azóta is a mozikban ez mindig probléma, egyébként maga a mozi építészet is behatárolt pont amiatt, hogy amikor mondjuk azt hiszem, hogy 30-40 méternél hosszabb egy mozi, akkor már jelentős csúszás van a kép és a hang között, ez érzékelhető, úgyhogy a moziknak építészetileg sem lehet akkora nagy hatalmas területen helyet foglalni, mint mondjuk egy színháznak. Egyébként majdnem minden országban megpróbálkoztak ezzel, Németországtól Amerikán, Franciaországon keresztül, hogy a gramofon, mint akkor már működőképes találmány, hogyan szinkronizálható a filmmel, ezt nem sikerült elérni. Ennek ellenére maga ez az ötlet valamikor a későbbiekben újra fölélett, mégpedig a 20-as évek legvégén, 30-as évek fordulóját táján, amikor egy olyan technológiát találtak ki, hogy egy merev gömbcsuklós rúd Wooddal kötnek össze gramofont és filmet, annak érdekében, hogy ez a szinkronitás az állandó legyen. Itt viszont nem ez volt a probléma, hanem az, hogy a film a vetítés során elkezdett csonkulni, egy-egy ragasztás bekerült, stb. Ezt viszont, hogyha kihagyták ezeket a sérült képkockákat és összeragasztották, akkor viszont elkezdett a kép sietni, már is létrejött az aszinkronitás, és mondom, erre az ember rettenetesen érzékeny, ezért ki kellett vakkockázni ezeket a filmeket. Gyakorlatilag egy jó pár tucat vetítés után a film már olyan volt, hogy tele volt ilyen fekete kockákkal, olyan, mintha állandóan pislogna az ember, és úgy nézné ezeket a filmeket, úgyhogy ez az út is járhatatlan volt. Következő lépés az volt, az eredeti terv szerint is, hogy valahogy a hangot följuttatni ugyanarra a filmszalagra, amin a kép is van, és párhuzamosan egymás mellé rakni, a kép mellé berakni a hangot, és valahogy így ilyen kópiákat létrehozni. Igen, ám csak ez probléma volt, mert ugye a hanglemez, azon barázda van, és azt tűvel olvassák, a film az viszont egy fotográfiai anyag, és azt meg átvilágítják. Tehát széna és szalma, illetve tűz és víz, teljesen két különböző világról beszélünk. Egészen addig nem sikerült ezt a problémát megoldani, ameddig rá nem jöttek arra, hogy hogyan lehet lefényképezni a hangot, és amikor erre rájöttek, akkor született meg a hangos film, és egy teljesen új fejezetet nyitott a film történetében.
4: Lapozzunk a film történet nagykönyvében.
2: 1927-28 körül születik meg az Egyesült Államokban, meg persze vannak már korábban is kísérletek arra, hogy hogyan lehet a hangot lerögzíteni és a filmszalagra rávarázsolni, hiszen ez lesz a titka és ez a kulcsa annak, hogy hangos kópiák jöjjenek létre, és valahogy vetíthető formába kerüljenek. Az első magyar hangos film, amit vetítenek Budapesten, ez az Éneklő Bolond, a Singing Fool, Old Jolsonnal a főszerepben. Ez egész város tébolyultan várta ezt a pillanatot, hogy az akkori Fórum moziban, ami a mai Puskin, ezt a filmet levetítsék, és közönség elé kerüljenek, és lehessen látni, hallani, hogy megszólal a vásznon akkor már jól ismert és megszokott bozgókép. Hát ez egy őrületes pillanat lehetett. Tulajdonképpen ez a magyarországi hangosfilm történetének a kiinduló pontja. 1927-ben az Egyesült Államokban a magyar Adolf Zukor által alapított Paramount Pictures létrehozza, illetve filmre veszi a Wings, a Szárnyak című filmet, amely az első olyan, amely már tartalmaz különböző hangeffektusokat a zenekíséret mellett, amely természetesen a filmnek egy szerves részét képezi. Ez az első olyan film, ahol párbeszédek még nincsenek, de különböző olyan hangeffektusok vannak, amelyek már emlékeztetnek a hangos filmre. Azonban Budapesten majd a Singing Fool, az Éneklő Bolond lesz az első, amely eljut. 1929-ben, szeptemberben fogja vetíteni ezt a Fórum mozi. Ez egész ország tébolyult hangyabolyként ott nyüzsög a Kossuth Lajos utcán, ugye ez a mai Puskin mozi, és mindenki látni akarja Old Jolsont, a Éneklő Bolond főszerepében, és egy leírhatatlan élmény lehetett az, amikor már a vásznon addigra már jól ismert némán tátogó figurák egyszer csak megszólalnak, és nem a mozi zenekar fogja húzni alá a zenekíséretet, hanem a vásznról fog megszólalni a felvétel. Azt tudni kell, hogy ez az időszak egy olyan nagy gazdasági megállapodás részeként hozza létre a hangos filmet, amely során felosztják a világot a találmánynak a különböző fejlesztői, így Magyarország a német érdekeltségű Tobis Klang alá kerül, míg Nyugat-Európában az amerikai szisztémát választják. Itt is azonban megpróbálnak Magyarországon kibújni a licensz fizetési kötelezettség alól, annak érdekében, hogy ne kelljen licenszdíjat fizetni minden egyes felvett film után, hiszen ugye méterenként kellett jogdíjat fizetni a német Tobis hangrendszernek azért, hogy használják ezt a technológiát. Ezért Magyarországon elkezdődött annak a útnak a megtalálása, hogy ezt valahogy ki tudják kerülni, és ez többé-kevésbé sikerült is. A magyar filmirodalmi egy ilyen elsősorban híradókat és dokumentumfilmeket gyártó intézmény volt, egy Pulvári nevű mérnök, Pulvári Károly vezette a technikai fejlesztéseket, és ő maga kitalált egy olyan hangeljárást, amelynek eredményeként ők mentesültek a Tobis Klang jogdíja kifizetésétől. A másik nagy filmgyár, a Hunnia, azonban ez nem tudott ez alól mentesülni, viszont voltak olyan próbálkozások, még a első magyar hangos film megjelenése előtt, amely azt a célt szolgálta, hogy ott is kitaláljanak egy speciális ilyen technikai eljárást. A Hunnia tőszomszédságában dolgozott egy laboratórium, amelynek a vezetője Kovács Gusztáv volt, Korda Sándor egykori operatőre, egy sokoldalú, mindenhez értő, igazi filmes reneszánsz ember, azon kívül, hogy operatőrködött, laboratóriumot üzemeltetett, filmelőhívást vezetett, és rengeteg találmánya volt a filmszakmában, illetve a film laborálási technikával kapcsolatban. Ő volt az, aki elsőként készített Zuglóban hangos filmet. 1930-ban egy Misik Sámuel nevű mérnökkel összedolgozva, szövetkezve egy saját Misik nevű sound systemet, egy ilyen hangrendszert kitaláltak, és egy-két felvételt elkészítettek. Ezek azonban nem voltak játékfilmek, olyan értelembe vett játékfilmek, illetve rövidebbek voltak, ezért van az, hogy a magyar filmtörténet az első magyar nagyjátékfilmként az 1931-es Kékbálvány tekinti, de már ezt megelőzően is készültek ilyen hangfelvételek. Ezzel a Misik rendszerrel és egy nagyjátékfilm hosszúságú ilyen zenés kabaré számok láncolatát hozták ki. Ennek volt a címe a Budapesti Hangos Film Kabaré, amelynek az egyik felvételén maga Nagy Endre volt az, aki bekonferálta vagy elmondta a véleményét az új technológiáról, a hangos filmről. Ez a film, ez sajnos elég hiányosan maradt fönn. Ezeket a kis epizódokat szétvagdosták és külön-külön próbálták forgalmazni, ezért így eléggé szétszóródott. Pedig volt olyan felvétel is, ahol Karinthy Frigyes játszik, sajnos. Úgyhogy ez egy nagyon nagy baj, hogy nem maradt ebből egy teljes egész kópia. Mindenesetre megmaradt belőle egy filmzene, ami 1930-ban készült ezek szerint. Honti Hanna énekelt egy ilyen sanzont, ami tulajdonképpen még bőségesen a 20-as évekre emlékeztet, azonban hát ez egy fantasztikus dolog, hogy már hangos filmen jelenik meg, és a közönség annak idején teljesen elájult ettől, hogy Honti Hannát a filmvászon láthatja eredeti hanggal énekelni.
4: Ha nem is konkrétan ezt a felvételt, de Honti Hannával egy jóval később készültet még meg tudunk mutatni a színejava végén. Három részes rendhagyó sorozatunk következő epizódjában is Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior elemzője lesz majd a segítségünkre. További érdekességeket és filmtörténeti mérföldköveket osz majd meg velünk az eddigiekhez hasonlóan. A mai színejava végén búcsúzom, köszönöm a figyelmet, Fellegi Lénárdot hallott.

kérek valami? Ott, ahol most a hintos szám.

0: A 2026. április 28-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. David Fry zongora estjét közvetítjük. A felvétel a Pesti Vigadóban 2026. február 17-én készült. A koncert a Cifra Fesztivál keretében valósult meg. Az első három elhangzó mű Johann Sebastian Bach Siciliano Wilhelm Kempf átirata, Joseph Nicolas L'Aimable Pancras Roae átiratában és Joseph Nicolas Vertigo szintén Pancras Roae átiratában.

Elhangzott Johann Sebastian Bach Siciliano Wilhelm Kempf átiratában, Joseph Nicolas Limable Pancras Roae átiratában, és Joseph Nicolas Vertigo szintén Pancras Roae átiratában. David Fry zongora estjét közvetítjük. Most hallgassák meg Domenico Scarlatti 87-es jegyzékszámú H-moll, majd 466-os jegyzékszámú F-moll szonátáját.

Domenico Scarlatti H-moll, majd F-moll szonátáját hallották. Kedves hallgatóink, David Fry zongora estjét közvetítjük felvételről. François Couperin Titokzatos barikádok, Bach E-moll orgonaszonáta második andante tétel, Auguste Radal átiratában, Bach A-moll hegedű szonáta harmadik andante tétel, Bruno Monsanjon átiratában, Bach harmadik D-dur zenekari szvit, második R tétel, Alexander Szilotti átiratában, és Bach szimfónia a Wir danken dir kantátából első tétel, Wilhelm Kempf átiratában.

François Couperin Titokzatos barikádok című műve után Johann Sebastian Bach műveinek átiratát hallották. Az E-moll orgonaszonáta második andante tételét, az A-moll hegedű szonáta harmadik andante tételét, a harmadik D-dur zenekarészvit második R-tételét és a Wir danken dir Gott, Wir danken dir kantáta első tételét. Kedves hallgatóink, David Frey zongora estjét közvetítjük felvételről. Richard Wagner műve következik, Eine Sonate für das Album von Frau M.W.

hangzott Richard Wagner Eine Sonate für das Album von Frau M.W. David Frey zongorázik. Befejezésül Richard Wagner Tristan és Isolda című operájából az előjátékot halljuk Hans von Bülow átiratában, majd Isolda szerelmi halála hangzik föl Liszt Ferenc átiratában.

Elhangzott az előjáték Richard Wagner Tristan és Izolda című operájából Hans von Bülow átiratában, majd Izolda szerelmi halálát hallották Liszt Ferenc átiratában. David Fry ráadásként Franz Schubert Gesdur empromptüjét szólaltatta meg Opus 90 nr. 3.

0: Ráadásként hallották Schubert Gesdur empromptűjét, opusz 90, numero 3. Kedves hallgatóink, David Frey zongora estjét közvetítettük. A koncert a Cifra Fesztivál keretében valósult meg. A felvétel a Pesti Vigadóban 2026. február 17-én készült. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. A rádióhangversenyek adásában Vizsói Lívia fagottozik, Varga Laura fuvolázik, Tóth Györgyi oboázik, Gregsa Márta hegedül, Rácz Gábor brácsázik és Tóth Németh Henrietta gordonkázik. Az előadott művek átfogják a barokk és klasszicista korszakot, trió és kvartett formájú kamaramuzsika szól. A június 4-i koncert a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 16 óra 20 perckor, a Bartók Rádióban. Ma este Gaetano Donizetti Szerelmi Bájital című két felvonásos operája csendül fel. A főbb szerepeket Priti Yende, Nuria Villa, Michael Spires és John Anthem énekli. A Gran Teatro del Liceu énekes zenekarát Diego Mateus irányítja. A tavaly decemberi előadás felvétele Barcelonából, ma 19 órakor, a Bartók

Somodari Péter, Gordon Kahn. Elsőként Claude Debussy Metszetek ciklusának első tételét, a Pagodák címűt hallják, André Caplé átiratában.

hangzott Claude Debussy, André Capli, Metszetek, első tétel, Pagodák. A Miskolci Szimfonikus Zenekar estjét közvetítjük, vezényel Török Levente. Claude Debussy, Tánc című műve következik Maurice Ravel átiratában.

Elhangzott Claude Debussy, Maurice Ravel, Tánc. A Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik, Török Levente a karmester. Claude Debussy, Maurice Ravel, első zenekari szvitt, a harmadik Álom tételt hallják.

Elhangzott Claude Debussy, Maurice Ravel első zenekarrészvét, harmadik álom tétel. A Miskolci Szimfonikus Zenekar estjét közvetítjük, vezényel Török Levente. Most kérem, hallgassák meg Dohnányi Ernő koncertdarab Csellóra és Zenekarra című művét, opusz 12. A szólista Somodari Péter.

Elhangzott Dohnányi Ernő koncertdarab csellóra és zenekarra. A szólista Somodari Péter volt. A Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét közvetítjük a karmester Török Levente. Befejezésül Maurice Ravel bolerója csendül föl.

0: Elhangzott Maurice Ravel, Bolero. Kedves hallgatóink, a Miskolci Szimfonikus Zenekar estjét közvetítettük, vezényelt Török Levente. Közreműködött Somodari Péter Gordonkán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. április 27-én készült. A hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A rádióhangversenyek adásában Vizsói Lívia fagottozik, Varga Laura fuvolázik, Tóth Györgyi oboázik, Gregsa Márta hegedül, Rácz Gábor brácsázik és Tóth Német Henrietta gordonkázik. Az előadott művek átfogják a barokk és klasszicista korszakot, trió és kvartett formájú kamaramuzsika szól. A június 4-i koncert a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 16 óra 20 perckor, a Bartók Rádióban. Ma este Gaetano Donizetti Szerelmi bájital című két felvonásos operája csendül fel. A főbb szerepeket Priti Yende, Nuria Villa, Michael Spires és John Antheim énekli. A Gran Teatro del Liceu énekes zenekarát Diego Mateus irányítja. A tavaly decemberi előadás felvétele Barcelonából, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Kutasi Judit énekművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ki kell kapcsolni, csak arra kell gondolni, hogy jól énekeljél, és ott legyél a színpadon, és énekeljél. Ki kell kapcsolni, mert máshogy nem lehet.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. A nemzet erejét nem az mutatja meg, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Jelentette ki a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. Magyar Péter úgy fogalmazott, Muhi, Mohács, Világos, Trianon és 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után is volt elég erő a megmaradáshoz. A kormányfő arra kérte a megemlékezőket, hogy őrizzék meg Magyarországot, a magyar nyelvet és a közösségeket. A Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve, olvasható a Sándor Palota közösségi oldalán. A köztársasági elnöki hivatal az ütközet 500. évfordulója alkalmából közzétett bejegyzésében a hősökre való emlékezésre hívta fel a figyelmet. Beslések szerint az oszmán törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosban Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en haltak meg, csaknem 2500 embert, köztük három magyar eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása jég, kő és sár tömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Először vesz részt pápa hajós körmeneten a Róma közelében fekvő Albano tavon. 14. Leo este a Castel Grand Dolfóban megrendezendő ünnepség keretében csatlakozik a hagyományos szertartáshoz. A katolikus egyházfő először misét szerebrál a Tóparti Mária templomban, majd részt vesz a részben hajókon zajló körmeneten. A Mária templom a pápai nyári rezidencia közvetlen közelében található. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztiválon. A fesztiválra 40 borászat települ ki, szombaton rendezik a borrendek hagyományos felvonulását a piac téren. A művészkertben kortárs kerületi képző és iparművész installációkat tekinthetnek meg a látogatók, a Gyermekliget pedig interaktív élményekkel várja a családokat. A nemzetközi utasok csaknem kétharmada már online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, hogy az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a nemzetközi menetjegyet. Az esetek 65%-ában a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban. A pénztári vásárlások aránya fokozatosan csökken. Engedély nélkül felszállt kisrepülőgép miatt riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit. Egy férfi egy kalocsán parkoló kisrepülővel emelkedett a magasba, majd Paks felé haladt. A kisrepülő néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet, a helyszínre mentő helikoptert is riasztottak. Információk szerint senki nem sérült meg, az ügyben vizsgálatot indítottak. Az ország nagy részén borult az ég, a déli tájakon Tiszántúlon esik az eső is, estétől felszakadozik a felhőzet, holnap már mindenütt napos, fátyol felhős idő lesz, késő este 14-19, holnap délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szila életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható finom humorú francia film már a mozikban. Reklámot hallottak. Zenebeszéd. Remek művek közelről.
7: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Ralph Vaughan Williams Songs of Travel, úti dalok című művével ismerkedhetnek meg. Erdős Attila énekel, Radnóti Róza játszik zongorán. A műsorvezető Belinszky Anna.

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Bartók Rádió Zenebeszéd című műsorának felvételén a Sára Sándor teremben. Az iménti percekben Ralph Vaughan Williams Songs of Travel dalciklusának nyitó dalát hallották Erdős Attila és Radnóti Róza előadásában. Én Belinszky Anna vagyok, a mai műsor műsorvezetője. Ma pedig, ahogyan azt most már tudhatják, Vaughan Williams Songs of Travel című dalciklusával fogunk foglalkozni. Vagabond, azaz csavargó vagy vándor, ez a címe ennek az első dalnak. Dalok az utazásról, vagy úti dalok, így is fordíthatnánk a dalciklus címét, amelynek főszereplője egy vándor. Az a vándor, akit egy kicsit már meg is ismerhettünk ebben az első dalban. Amikor Vaughan Williams úgy döntött, hogy egy vándor tesz dalciklusának főszereplőjévé, akkor egy erőteljes romantikus hagyományhoz csatlakozott. Olyan előzményekkel, mint például Schubert Winterreise, a téli utazás dalciklusa, hogy csak az egyik leghíresebbet említsük. Ha a vándor romantikus toposzára gondolnak, biztosan sokan fel tudják idézni magukban Caspar David Friedrich Vándor a Köttenger felett című festményét. Egy férfi áll a sziklaszirten, háttal a nézőnek, előtte végtelennek tűnő ködbe borított táj. A vándort egyszerre látjuk ezen a képen kívülről és belülről, ahogyan tükröződnek az érzelmei a külvilágban, ahogy az ő belső világa formálja a körülötte lévő tájat is. Az utazás, az útonlevés, az életútról való elmerkedéshez, az önreflexióhoz kapcsolódik Vaughan Williams dalciklusában is, amely 9 dalból áll, és amelyet Robert Louis Stevenson válogatott verseire komponált. Ahogy életének újabb és újabb állomásaira ír a vándor, ahogy a zenében dalról dalra vándorol, saját létezésének újabb és újabb kérdéseivel is szembesül. Megkeresni és megismerni a céljait és a vágyait, ez az ő feladata, és közben sokat küzd, elsősorban saját magával. Alatta az út, felette a csillagok, ezt a motívumot visszatérően többször is hallani fogjuk a dalokban. Hallgassuk is meg most újra, hogyan indul útnak ez a vándor.

0: A zongora basszusában szóló motívum, mintha valamilyen vezérmotívumként jelezni a folyamatos mozgást, a folyamatos útonlevést, ezek a vándor léptei. A felette megszólaló fanfárszerű motívum pedig a vándorunk elszántságát, feltörő energiáit jelképezheti. Készen áll az utazásra, tele van elszántsággal, kész megismerni önmagát és a világot. Ezt rögtön a legelső szavaival is egyértelművé teszi.
1: Give to me the life I love.
0: Ezzel a zengetéssel is hallhatták, milyen nagy energiákkal kiáltja bele a világba a vándorunk, hogy add meg nekem az életet, amit szeretek. Most pedig idézzük fel újra a dal első verszakával, milyen céltudatosan indul útnak. Ha most a játék kedvéért a zongora szerepét úgy képzeljük el, mint ami a vándort körülvevő világot testesíti meg, akkor hallhatjuk, ahogy a külvilág is a vándor belső elszántságát tükrözi és erősíti.

Lehet ősz, lehet tél, jöhet a legnagyobb fagy. A Vendor folytatja ezt az utat. A dal harmadik verszakában Vaughan Williams ezt új zenei anyaggal mutatja be.

Ralph Vaughan Williams 1872-ben született, egy Leith Hill nevű helyen nőtt fel Dél-Angliában. Előkelő családba érkezett, apai ágon a Vaughan Williamsek neves ügyvédek voltak, az anyai nagymamája pedig Charles Darwin testvére volt. Ennél izgalmasabb fakteket nem találtam a családról, de azt gondolom, hogy ez a Darwin szál is szemlélteti, hogy milyen izgalmas és milyen sokrétű tudományosság volt jelen az ő családjában. Az egyik nagynénétől kezdett zenét tanulni, zongorázni és összhangzattant is tanult. Mire iskolába ment, már a hegedűvel és az orgonával is megismerkedett. Az iskolai zenekarban aztán brácsázott is, és talán zenekari zenész vált volna belőle, ha a családnak nem lettek volna ezzel kapcsolatban ellenérzései. Ugyancsak iskolás volt még, amikor elkezdte vonzani őt a zeneszerzés, sokáig azonban nem hittek benne, és ő sem hitt igazán magában. 1890-től tanult a Royal College of Musicban orgonát és zeneszerzést. Aztán eleget téve a család elvárásainak, 1892-ben a Cambridge-i egyetemre jelentkezett, ahol a Trinity College-ban tanult zenét és történelmet. Miután itt lediplomázott, visszatért a Royal College of Musicba, hogy ott is befejezze tanulmányait. Ebben az időszakban ismerkedett meg zeneszerzőtársával, Gustav Holsttal, akivel élethosszig szoros barátok és kollégák maradtak. Vaughan Williams fiatalon volt, hogy organistaként dolgozott, kúrust vezetett, cikkeket írt zenei lapokba, tanított, vagy éppen Purcell műveinek kiadását szerkesztette. Már ekkor igazán elkötelezett volt az angol kultúra iránt. 1904 és 1906 között például egy új énekeskönyv, a The English Hymnal zenei szerkesztője volt, amelyről később így nyilatkozott. Ma már tudom, hogy két év szoros kapcsolat a világ legjobb és legrosszabb dallamaival fontosabb szerepet játszott a zenei nevelésemben, mint bármilyen mennyiségű szonáta és fúga. Rajongott a népdalokért is, 1903-tól lelkes népdalgyűjtésbe is kezdett. Ez ugyanaz az időszak, amikor Bartók és Kodály is megkezdik ezt a munkájukat. Vaughan Williams 1910-ig több mint 800 dalt és különböző variánsaikat gyűjtötte. Soha nem felejtette el, hogy a zene az emberekért van, és minden olyan helyzet érdekelte őt, amelyben a zenére szükség volt, amelyben a zene valahogyan a mindennapi élet része volt. 1958-ig élt, de most itt a 20. század elején meg is állunk az ő életrajzában. És visszatérünk a vándorunkhoz, aki egy egészen varázslatos dallal folytatja az útját. Egy olyan dallal, amelyben ébred a természet, amely tele van ragyogással, csillagokkal, madárhangokkal. A természet ébredése olyan itt, mint egy szerelem, egy románc indulása. Úgy láthatjuk itt a vándorunkat, mint aki szerelmes az egész körülötte lévő világba.

Bizonyos értelemben varázslatos, vagy inkább kalandos, mesébe élő élete volt annak a költőnek, írónak, Robert Louis Stevensonnak is, akinek a versei a Vaughan Williams ciklus inspirációját adták. Stevenson neve ismerős lehet, olyan regényeknek köszönhetően például, mint a Kincses sziget, vagy a Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete. Rengeteg prózája jelent meg magyar fordításban is. Stevenson 1850-ben született Edinburgh-ban, Skóciában. A Songs of Travel cím alatt megjelent 46 versét azonban már csendes óceáni utazásai alatt írta. Az utazásba Stevenson annyira beleszeretett, hogy 1890-től már Samoa szigetén élt. Itt is halt meg nem sokkal később. Noha Stevenson versei között több olyat is találunk, amelyek közelebbről a csendes óceáni utazásaihoz, az új otthonához kapcsolódnak, a Vaughan Williams által kiválasztott versekben nincsenek egzotikus témák. A dalciklus vándora leginkább egy képzeletbeli tájon halad át. Vaughan Williams zenéje pedig ezt a képzeletbeli tájat mégis mintha angoltájjá alakítaná. Vaughan Williams 22 éves volt, utolsó évét töltötte Cambridge-ben, amikor Stevenson meghalt. Itt értesülhetett az ő halálhíréről is, amelyet a londoni lapok több helyen is megjelentettek. Az egyik lapban a gyászjelentés mellett például egy új, korábban kiadatlan versét is közölték Stevensonnak. Ez volt a Whither Must I Wander című vers. A következő napokban, hetekben pedig még több új versét is publikálták. Ez a vers, amit említettem, ez volt az, ami elsőként megfogta Vaughan Williams-t, ezt komponálta meg elsőként a dalciklus talaiból. Korábban fiatalon Vaughan Williams biztosan olvashatta Stevenson regényeit, történeteit, lehetett már egy kapcsolata a költőnek a világával. Izgalmas adalék az is, hogy Stevenson néhány versét népi dallamokra írta, Vaughan Williams talán ezért is érezhette őt közel magához. A dalok címeként a zeneszerző általában megőrizte a versek első sorát. A dalciklus harmadik dalának azonban ő adta a címét, The Roadside Fire, azaz az útmenti vagy útszéli tűz. Az előző dalban a vándor szerelme még az egész világnak szólt, itt azonban konkrét tárgya lesz egy szeretett nő személyében. Rajongás, új kapcsolat, a közös élet tervei, az újonnan megtalált szerelem öröme. A vándor igazán élvezheti ebben a dalban a szerelmet. Az izgatottságát rögtön a zongora kíséretének lüktetése is jelzi. Mintha az előző dal varázslata is visszhangozna ebben a dalban, Vaughan Williams különleges modulációkkal fűszerezi a zongora kíséretét, és a hárfaszerű akkordokkal is a varázslatot idézi.

A zene szerepe fontossága megjelenik a dalciklusba beválogatott versekben is. Megfigyelhető az, hogy Vaughan Williams több olyan verset is választott Stevenson versei közül, amik valahogyan a zenéről szólnak. Például a Roadside Fire utolsó versszaka is ilyen. Ez egy egészen extatikus versszak, mintha a szerelem a dalban, a közös dalban teljesedhetne ki igazán. Hallgassuk most meg a teljes dalt, és figyeljék, hogy a végén egyre zeneibbé, egyre extatikusabbá, egyre intenzívebbé válik.

Mindig izgalmas kérdés, hogyan válik néhány dal sorozata dalciklussá. Mi tudja úgy összekötni, egymáshoz fűzni őket, hogy egységet formáljanak? Összetartozhatnak az események egy történetben, összekapcsolhatja a dalokat a hasonló érzelmi világuk, hangulatuk, vagy lehetnek olyan zenei jegyek, amelyek kapcsolatot teremtenek az egyes dalok között. Ebben az esetben Vaughan Williams volt az, aki történetet teremtett az általa kiválasztott versekből, ő alkotta meg ennek a 9 dalnak az egységét. A dalokban elhelyezett olyan motivikus elemeket, amelyek kapcsolatot teremtenek az egyes dalok között, visszautalnak előző epizódokra, gazdagítják az aktuális dal jelentés rétegeit. Nincs mindegyik dalban ilyen elem. A következő, 4. dalban azonban több példát is találhatunk erre. A Youth and Love, azaz Fiatalság és Szerelem című dal talán a legdrámaibb darabja a ciklusnak. Hiába a nagy szerelem, a vándorlegény nem tud elköteleződni, egyedül kell folytatnia az útját. Ez pedig a kapcsolat végét is jelenti. A dilemma ismerős. Egyik oldalon a szerelem, a megállapodott élet, az otthon, az állandóság, a másik oldalon pedig a vándorlás szabadsága, a függetlenség, az örök változás. A vándor élet erős hívásaként a zongora többször is felidézi majd ebben a dalban a nyitódal fanfárhoz hasonló motívumát. Amikor először szólal meg ez a motívum, a vándor a végtelen, örökké tartó utazásról énekel. Hallgassuk most meg, hogyan érünk el a dalban idáig.

A dal csúcspontján a vándor búcsút vesz a szerelmétől. A búcsú módja pedig igazán kegyetlen, fájdalmas. Csak int egyet, és egyetlen szót szól a kertkapunál. A zenében itt az előző dalból, a beteljesült szerelem dalából hallunk egy dallamot. Ezúttal erőteljes hangon megelevenedik mindaz, amit a vándor éppen kiszakít a saját szívéből. Hallgassuk most meg ezt a zongorán. Gondoljunk csak bele, mit jelenthetett a témának ez a harsány kezelése. Olyan kicsit, mint egy nyílt seb, vagy valamiféle erőszak, amit éppen a vándor elkövet saját magán is, a szerelmén is. A kitörést aztán lecsillapodás követi, egy ideig még visszhangzik a zenében a Roadside Fire, a szerelem motívuma is. Az előző dalhoz képest fontos váltás itt az is, hogy míg a vándor ott egyes szem első személyben szólt, itt egy narrátor közvetítésében követjük az eseményeket. Amikor megszólal az imént hallott idézet, a vándor, mintha a saját dalát, az előző dalból ismerős éneket hallaná vissza. Ordítanak benne az emlékei, az érzései. Hallgassuk most meg a dal második, záró verszakát. Hallani fogják benne az útrahívás motívumát, az elválás drámáját, majd azt, ahogy sorsába beletörődve tovább halad a vándor. Innen már nem fordul vissza a vándorlegény, búcsút int a szerelemnek, az otthonnak, és örökké úton lesz.

Dalciklusként beszélünk most a műről, de ez nem volt mindig ilyen egyértelmű az utóéletében. Eredetileg két külön kötetben adták ki Vaughan Williams Songs of Travel című dalait, 1905-ben és 1907-ben, és volt még egy különálló dal is, a már említett Whither Must I Wander, amit már korábban bemutattak. Nem tudhatjuk, hogy már a kezdetekkor is a zeneszerző fejében volt-e egy ciklus terve, vagy sem. 1904-re minden esetre befejezte a dalok komponálását, és ennek az évnek a decemberében be is mutatták őket. Vaughan Williams megtartotta Stevenson kötetének a címét, és a kezdő verset tette meg ő is a ciklus kezdő dalává. 1904. december 2-án volt a dalciklus premierje Londonban, a Bechstein Hallban, ami a mai Wigmore Hall. Vaughan Williams és Gustav Holst vokális darabjai voltak a koncerten. Egy másik Vaughan Williams dalciklus, a The House of Life is szerepelt ugyanebben a programban. Az előadók pedig Walter Creighton és Hamilton Hertie voltak. A programban szerepelt egy fontos kitétel. A ciklus dalait a maguk folytonosságában adjuk elő, ezt írták az előadók. A kiadással azonban ezután a koncert után is akadtak küzdelmek, ahogy már említettem, a Whither Must I Wander már ki volt adva. A kiadó azonban, aki megszerezte a jogokat, a Boosey & Hawkes, eredetileg csak a három legnépszerűbb dalt akarta kiadni. Üzlet volt ez is, csak arra vállalkoztak, hogy ami már bejött a közönségnek, azt megjelentetik. Aztán később, a sikere való tekintettel kiadtak még 4 dalt, és végül megszerezték a jogát a hiányzó dalnak is. 1960-ban pedig, amikor Vaughan Williams már meghalt, előkerült egy 9. dal, amit korábban senki nem ismert, és senki nem énekelt koncerten. Ez a ciklusnak a záródala, amit ma is hallani fognak. Megjelent akkor ez a dal is, és ez volt az első olyan pillanat, amikor kiadták egyben a dalciklust, egyben a 9 dalt, úgy, ahogy ezt ma ismerjük, és úgy, ahogy ezt ma hallani is fogjuk. Nyitott kérdés maradt, félig nyitott kérdés, hogy vajon mi maradt ezzel a 9. dallal, miért maradt ez ki Vaughan Williams korában a koncertekből. Talán még nem volt készen vele, vagy valamiért elvetette, vagy esetleg csak kései kódaként illesztette volna a műhöz. Mindezt árnyalja az, hogy a kézirat szerint ugyanabban az időben már elkészült ezzel a dallal is, mint a többivel. Ehhez pedig egy iránymutatást is mellékelt, azt írta, hogy ezt a kis epilógust csak akkor énekeljék közönség előtt, ha a teljes ciklust előadják. Amikor elérünk majd eddig a dalig, akkor látni és hallani fogják, hogy miért is olyan fontos ez az iránymutatás. Most azonban haladjunk tovább az úton. Egy hűvös, melankolikus dal következik, egy szakadozottabb zene, amely mintha félálomból, az álom és a valóság határáról szólna. Álmában a vándorlegény mélyen szembesül a magányával, az elválás fájdalmával. Nem felejti el a szerelmét, a hiányát ott hordozza magában. Hallgassunk is most bele, hogyan szól ez a magány.

A dalciklus elején a vándor azzal az ígérettel indult neki a világnak, hogy mindig alatta lesz az út, és felette a csillagok. A következő dal a csillagokra, a végtelen égboltra közelít rá. Hallgassuk is meg, hogyan szól az éjszakai égbolt ragyogása a zongorán.

A vándor a csillagokhoz fordul, abban a reményben, hogy a magasba tekintve békére lel. A csillagokban egyszerre tükröződik a bánat és a remény, a végtelen távolságban felfedez valamiféle megnyugtató otthonosságot is. Mindez így hangzik az első versszakban.

A boldogság, amit a vándor keres, nem egy karnyújtásnyira van, hanem valahol a csillagokban. Az utolsó verszakban aztán a csillagok is közeledni kezdenek a vándorhoz. Egy hulló csillag jön, és jelzi neki, hogy tovább mehet. Itt az utolsó verszakban érdemes figyelni, ahogy a zongora lefelé léptelő akkordjai egyszer csak irányt változtatnak, és újra felfelé indulnak. Az énekszólam egy tartott, magas hanggal köszönti a leszálló csillagot. A fent és lent irányok összhangja jelzi, ha csak néhány pillanatra is, de áthidalhatóvá válik a távolság a csillagokig. Szólaljon most meg a harmadik verszak.

És ilyen hosszú vándorút után érkezünk el ahhoz a dalhoz, amit Vaughan Williams valójában elsőként komponált az összes közül. Amikor kiadták ezt a dalát, az unokatestvérének írt egy rövid levelet ezekkel a mondatokkal. Nincs sok mondani valóm, kivéve, hogy eladtam a lelkemet egy kiadónak. Vagyis beleegyeztem, hogy 5 évig nem adok dalokat más kiadónak, csak neki. Ő fogja megjelentetni több összefért dalomat. Amúgy egész jók, nem szígyellem őket, hiszen többé-kevésbé egyszerűek és populáris karakterűek. A The Vocalist nevű magazinban fognak megjelenni, és aztán egy pennyért fogják árulni őket. És minden példány után fél pennyt kapok. Szóval láthatod, hogy elindultam a szerencse felé vezető úton. Zeneszerzőként Vaughan Williams is az út elején járó vándor volt tehát, ha azonban visszatérünk a dalciklus vándorához, a Whither Must I Wander című dalban őt már érett férfiként látjuk. Talán épp életközépi válságban szenved, vagy már az élete vége felé összegzi, hová is jutott az általa választott úton. Énekel a valaha volt otthonáról, amelynek a melegségét, biztonságát az út szelével, változékonyságával állítja szembe. Megelevenednek az emlékek, de egyértelművé válik az is, hogy mindaz, ami egyszer volt, a jelenben már nem élethet újra. Így szól az első verszak.

Ezek az emlékképek tele vannak élettel, a természet erejével, kedves és szeretett emberekkel. Nincs azonban az az otthon, ahová a vándor visszatérhet. Elmegyek örökre, és soha nem jövök többé. Így szól az utolsó sor, amelyet a vándor énekel. A fájdalomnál viszont most erősebb benne az elfogadás. Egy olyan embert hallunk, aki megbékélt a sorsával, aki képes látni az élet szépségeit és saját helyét is a világban. Hallgassuk most meg az utolsó versszakot.

következő dalban aztán tovább gazdagszik a vándorról kialakult képünk. Művészként látjuk őt, alkotó emberként, akit a halandóságával való megbékélésben annak a tudata is segít, hogy alkotásai fennmaradnak, tovább élnek. Ennek a gondolatnak a pátoszát Vaughan Williams megzenésítésének magasztos, emelkedett stílusa is jelzi. Íme az első verszak.

felfedezhetünk valamiféle univerzális, közösségi hangot is ebben a dalban. Vaughan Williams kutatói közül többen párhuzamba állítják ezt egy himnusszal, a For All the Saints kezdetű himnusszal, amely igencsak közel állt Vaughan Williamshez. Hallgassunk is most bele az ő feldolgozásában ebbe a himnuszba.

1905. novemberében Vaughan Williams zenekarra hangszerelt három dalt is a ciklusból, közülük ezt a dalt is, a Bright is the Ring of Words című dalt is. Talán abban reménykedett, hogy egy fesztiválon bemutatják, de végül erre 1919-ig kellett várnia. Később a zeneszerző asszisztense, Roy Douglas hangszerelte meg a fennmaradó dalokat is, ma ebben a zenekari változatban is megszólaltatható a teljes ciklus. A Bright is the Ring of Words így szól a zenekari változatban.

Érdekes a szövegben és a zenében is az a motívum, amellyel a dal befejeződik. A szerelmesek énekelnek, és a lány emlékezni kezd. Több romantikus műben megtalálhatjuk ezt a gondolatot, ahogy a zene, a dal az emlékek hordozójává válik. A szerelmesek pedig a dal erejével áthidalhatják a köztük lévő távolságot. Így szólal meg ez a varázslat a dal végén, most már újra az ének és zongora eredeti változatban.

Így érkezünk el a ciklus utolsó daláig, amely lezárja és összegzi mindazt, ami az úton történt. A vándor megjárta a felfelé és a lefele vezető utat, elviselte, amit el kellett viselnie, megtette, amit meg kellett tennie, vágyakozott, majd búcsút mondott a reménynek. Élt, szeretett, most pedig végleg bezárja maga mögött az ajtót. Visszatekint a tapasztalataira, az élet gazdagságára, Vaughan Williams pedig visszatekint a korábbi zenei anyagokra, motívumokra ebben a dalban. 25 ütem az egész epilógus, ez az utolsó dal, ebből 18 ütem visszavezethető előző dalok anyagára. Rögtön a nyitódal fanfárszerű, vándorlásra hívó motívumával kezd, ami már egészen másképp szól most, mint a legelején. Így szólt az út elején.

zeneszerző felidézi a Whither Must I Wander című dal első ütemeit is, a kérdést, hogy merre tovább. Idézzük most fel ezt csak a zongorán. Az utolsó dalban még fényesebbé, még nyugodtabbá teszi ezt az anyagot, és a következő sorok alá illeszti. Éltem és szerettem. Ismét csak a zongorán halljuk ezt a motívumot.

Végül a zongora utójátéka felidézi a vándor örökségéről, a dalainak továbbéléséről szóló dalt is, a Bright is the Ring of Words dallamát. Majd az első dal legelejéről ismerős sétáló motívummal, az úton levés motívumával fejeződik be. Így szól ez az utójáték.

Az út bezárul, körbeér, teljessé lesz. A vándor befejezi az útját ebben az életben, és talán előre is tekint a végső útjára, amely már azután várja őt, hogy bezárta maga mögött az élet kapuját. Szólaljanak most meg ezek az utolsó léptei.

Most pedig a mai zenebeszéd zárásaként hallgassák szeretettel a teljes művet, Vaughan Williams Songs of Trouble című dalciklusát, Erdős Attila és Radnóti Róza előadásában.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzott zenebeszédben Vaughan Williams Songs of Travel úti dalok című művével ismerkedhettek meg. Előadta Erdős Attila, aki énekelt, és Radnóti Róza zongorán. A műsort Belinszky Anna vezette. A felvétel a Sára Sándor teremben készült 2024. február 24-én. A hangmérnök Ötvös Balázs volt, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Katona Márta.
1: A 2024. május 4-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Gaetano Donizetti Szerelmi bájital című két felvonásos operája csendül fel. A főbb szerepeket Priti Yende, Nuria Villa, Michael Spires és John Anthem énekli. A Gran Teatro del Liceu énekes zenekarát Diego Mateus irányítja. A tavaly decemberi előadás felvétele Barcelonából, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Kutasi Judit énekművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ki kell kapcsolni, csak arra kell gondolni, hogy jól énekeljél, és ott legyél a színpadon, és énekeljél. Ki kell kapcsolni, mert máshogy nem lehet.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi történik, amikor két különböző ember találkozik? Zsana világtól elzárkózva él. Rose Szila életörömmel neveli három gyermekét. De a nő természetessége lassan áttöri a férfi falait, és kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Akik igazán számítanak. A megható finom humorú francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Rádió hangversenyek.
7: Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, köszöntöm Önöket a Dohnányi Jenő Zenei Központ nagy terméből. Mai kora esti hangversenyünkön szegedi művészeket hallhatnak. Vizsai Lívia fagottozik, Varga Laura fuvolázik, Tóth Györgyi oboázik, Greg Samárta hegedül, Rácz Gábor brácsázik, és Tóth Német Henrietta gordonkázik. Először Antonio Vivaldi 81-es jegyzékszámú G-moll trió szonátáját hallják. Greg Samárta hegedül, Tóth Györgyi oboázik, Vizsai Lívia fagottozik.

Antonio Vivaldi 81-es jegyzékszámú G-moll trió szonátája hangzott el. Greg Samárta hegedült, Tóth Györgyi oboázott, Vizsai Lívia fagottozott. Karl Stamitz, opusz 19, numero 5-ös B-dur kvártettje következik. Greg Samárta hegedül, Rácz Gábor brácsázik, Tóth Németh Henrietta gordonkázik, Vizsai Lívia fagottozik.

Karl Stamitz B-dur kvártetje hangzott el, opusz 19, numero 5. Bizsai Lívia fagottozott, Greg Samárta hegedült, Rácz Gábor brácsázott, Tóth Németh Henrietta gordonkázott. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, önök a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből kora esti hangversenyünket hallják szegedi művészek közreműködésével, akiknek Bizsai Lívia a művészeti vezetőjük. Ismét egy kvártett következik, a zeneszerző François Devien, hangneme F-dur, jegyzékszáma opusz 73, numero 2, és akik előadják, Bizsai Lívia fagotton, Greg Samárta hegedűn, Rácz Gábor mélyhegedűn, Tóth Németh Henrietta gordonkán.

François de Vienne F-dur kvártetje hangzott el, opusz 73, numero 2. Gregsa Márta hegedült, Rácz Gábor brácsázott, Tóth Németh Henrietta gordonkázott, Vizsoly Lívia fagottozott. És most József Haydn C-dur divertissementját hallgassák meg, opusz 100, numero 3.

Joseph Haydn C-dur divertiszmanja hangzott el, opusz 100, numero 3. Varga Laura fuvolázott, Greg Samárta hegedült, Vizsoly Lívia fagottozott. Befejezésül Giuseppe Cambini G-moll trióját halljuk, opusz 45, numero 2. Varga Laura fuvolázik, Tóth Györgyi oboázik, Vizsoly Lívia fagottozik.

0: Befejezésül Giuseppe Cambini G-moll triója hangzott el, Opus 45, numero 2. Előadta Varga Laura fuvolán, Tóth Györgyi oboán, Vizsói Lívia fagotton. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, mai kora esti hangversenyünkön szegedi művészek játszottak. Vizsói Lívia fagottozott, Varga Laura fuvolázott, Tóth Györgyi oboázott, Gregsa Márta hegedült, Rácz Gábor brácsázott, Tóth Németh Henrietta gordonkázott. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében készült 2026. június 4-én. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Acél Péter, a gyártásvezető Ürögi Mária. Nevükben is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Weisz Gábor. Viszont látásra, viszont hallásra.
1: Rádió hangversenyek.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Antonin Dvorák Opus 90-es E-moll Dumki trióját. Előadja a Weimari Liszt trió. A trióban Christian Wilmüller zongorázik, Andreas Lehmann hegedül, Tim Stolzenburg gordonkázik.

0: Kedves hallgatóink, Antonín Dvorzsák Opus 90-es E-moll Dumki trióját hallották. Előadta a Weimari Liszt trió. A trióban Christian Wilmüller zongorán játszott, Andreas Lehmann hegedült, Tim Stolzenburg gordonkázott. A felvétel a Magyar Rádió márványtermében készült 2001. október 20-án. A hangmérnök Jenei Sándor volt, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Weisz Gábor.
1: Műsorajánló. Ma este Gaetano Donizetti Szerelmi bájital című két felvonásos operája csendül fel. A főbb szerepeket Priti Yende, Nuria Villa, Michael Spires és John Antheim énekli. A Gran Teatro del Liceu énekes zenekarát Diego Mateus irányítja. A tavaly decemberi előadás felvétele Barcelonából, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Kutasi Judit énekművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ki kell kapcsolni, csak arra kell gondolni, hogy jól énekeljél, és ott legyél a színpadon, és énekeljél. Ki kell kapcsolni, mert máshogy nem lehet.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Gustav Mahler monumentális műve, a harmadik szimfónia csendül fel. A 130 éve született kompozíció a természetet, az univerzum fejlődését és az emberi létet mutatja be 6 tételben. Közreműködik Láng Dorottya, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, énekkara és gyermekkórusa, a karmester Ricardo Frizza. Márciusi felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, vasárnap 20 óra 20 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből. A Fiatal Művészek pódiumán Kovács Zétény zongora hangversenyét hallgathatják meg. Először Alexandr Skjabin, opusz 16-os, 5 prelüdje hangzik el. A prelüdök sorrendben H-dur, Gismol, Gesdur, Esmol és Fiszdúr. Tehát Kovács Zétény zongorázik.

Alekszandr Szkriabin opusz 16-os 5 prelüdjét hallották. Következik Johannes Brahms opusz 2-es Fis-moll szonátája.

Johannes Brahms opusz 2-es fiszmol szonátája hangzott el. Kedves hallgatóink, a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből hallják Kovács Zétény zongora hangversenyét. A művész előadásában következzék most Szergej Rachmaninov opusz 33 nr. 9-es ciszmol etüdje.

Szergej Rachmaninov opusz 33, numero 9-es Cis-moll etüdjét hallgathatták meg. Alekszandr Szkriabin második Gis-moll szonátája következik, opusz 19.

Scriabin opusz 19-es második Gis-moll szonátája hangzott el Kovács Zétény zongorajátékában. Most pedig Kovács Zétény a saját művét szólaltatja meg, az opusz 1-es első szonátát.

0: Kovács Zétény opusz 1-es első szonátáját hallották a szerző előadásában. És ezzel véget ért koncertünk. A Fiatal Művészek Pódiuma sorozatunkban Kovács Zétény hangversenyét hallgathatták meg. A felvétel a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében készült 2026. május 28-án. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Üregi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszont hallásra, a viszontlátásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Kodály Zoltán levele Berze Nagy Jánosnak. Igen, tisztelt uram! Meseügyben kérem becses felvilágosítását. Félre első helyen Ferdinand Czörer, Österreichs Sagen und Märchenbuch, akadtam egy mesére, szeretném magyar eredetiét megtalálni. A János Vitéz prózában elmondott tartalmát szőtte bele, mintha Iluska mondaná el. Hamupipőke típus az eleje, aztán az árvalány aranyhaját levágja a mostoha, hogy a saját csúnya lányát ékesítse vele. De az árva keresztanyja tündér újra kinöveszti. A csúnya lány fejéről egy szélvész letépi és szétszórja az aranyhajat. Ebből lett az árva lányhaj. Végül a királyfi elveszi az árva lányt. Valószínű, hogy csak németre fordított meséből merített Czörer, ha egyáltalán magyar a forrása. Honti jegyzékében e fajta mesét nem találok. Talán az ön 500-nál több típusában van nyoma? Szíves válaszát türelmetlenül és köszönettel várja kész híve Kodály Zoltán. Budapest, 1936. november 19-e.

0: Műsorajánló. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. A keleti szél kalauzol el minket mostani műsorunkban a japán fúvós zene különleges univerzumába. Fanfár. Minden, ami fúvós. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Gustav Mahler monumentális műve, a harmadik szimfónia csendül fel. A 130 éve született kompozíció a természetet, az univerzum fejlődését és az emberi létet mutatja be 6 tételben. Közreműködik Láng Dorottya, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, énekkara és gyermekkórusa, a karmester Ricardo Frizza. Márciusi felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, vasárnap 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Két héttel a határidő előtt már ma összeér a fenékküszöb Paksnál, a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Emléknapon tisztelegtek az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Erről a miniszterelnök beszélt Mohácson. Magyar Péter úgy fogalmazott, a magyar út fájdalmas, vérrel és verejtékkel teli, de a legnagyobb veszteség után is képesek vagyunk talpra állni. Szerinte a megmaradás titka mindig újjáépíteni az országot. Kőolajkitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint a

0: Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya ügyében. Vitézi Dávid azt írta, a korábbi tárca több mint 100 milliárd forinttal drágábban ítélte oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. Hozzátette, hogy a jelenlegi üzemeltető a stráda működtetését 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintért vállalja. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig a 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztiválon, ahová 40 borászat települ ki. Szombaton rendezik a borrendek hagyományos felvonulását a piac téren. A művészkertben kortárs kerületi képző és iparművész installációkat tekinthetnek meg a látogatók. Budapesten holnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy az iskola kezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Heves viharok pusztítottak Lombardia több városában tegnap este. Az észak-olaszországi ítéletidőben megrongálódott a Cremonai Székesegyház középkori épülete, a városháza tetőszerkezete pedig beomlott. Bressa városában háztetők szakadtak le, legalább 10 000 autó megrongálódott. Híreink végén a hazai időjárásról. Holnap már többnyire napos idő lesz, hajnalban 14 és 19, délután 30 és 34 fok valószínű, hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Bartók Rádióban 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele Freundetelkának. Csodálatosan szép helyeken járok, még ha semmi eredményese volna utamnak, akkor se bánnám. Fenyvesek közt óriási havazások, zuhogó patakok, kocsin is, szánkón is, gyalog is. Nekem ez egészen új, még sosem jártam télen vaderdős vidéken. Ez felér egy téli kirándulással a Szemeringbe vagy a Tátrába. Sok hangszeres zenét találtam, minden faluban egy-két paraszt hegedűst. A lányok és asszonyok havasi kürtöt, majdnem 3 méter hosszú fakürt fújnak. Topánfalva, 1911. január 4-e.

0: 19 óra. Opera a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ma este Gaetano Donizetti Szerelmi bájittal című két felvonásos operáját hallják, arról a felvételről, mely Barcelonában a Grand Théâtre del Liceu-ban készült 2025. december 13-án. A szereposztás a következő. Adina Pretiende, szoprán. Nemorino, Michael Spiers, tenor. Gianetta, Nuria Villa, szoprán. Belcore, Jan Antem, bariton. Dulcamara, Fabio Capitanucci, bariton. Közreműködik a Grand Théâtre del Liceu éneki zenekara, a karmester Diego Marteus. Az opera szövegét Eugène Scribe, Daniel Ober a Bájittal című operájához írott librettója nyomán Felice Romani írta. Az első felvonás cselekménye a következő. Nemorino, az egyszerű parasztlegény, szerelmes Adinába, aki nem szívesen fogadja a közeledését. A művelt lány folyton könyveket olvas, ezúttal Tristán és Izolda szerelmi bájitalának történetét. Egy csapat katona érkezik a faluba, parancsnokuk Belcore őrmester huszáros rohammal meghódítja a lány szívét, már a készfogót is kitűzték. Nemorinót kétségbe ejti ez a fordulat. Nagy csinnadratta közepette

egy csoda doktor, Dulcamara jön a faluba. Nemorinónak eszébe jut Izolda története, bájtalt vásárol tőle, és várja a hatását. Persze hiába, mert Dulcamara szélhámos, és közönséges bort adott el neki. De úgy látszik, kicsiny volt az adag, mert hír érkezik, hogy Adina és Belcore eljegyzését még aznap este megtartják. Hallgassuk az első felvonást.

La madre de

La la, diamine, ed essa, ma no, non ci appressiam. Demio.

Adina, questo oggi no.

0: Az első felvonást hallottuk Donizetti Szerelmi bájtal című két felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Adina Pretiende szoprán, Nemorino Michael Spires tenor, Janetta Nuria Vila szoprán, Belcore Jan Antem bariton, Dulcamara Fabio Capitanucci bariton. Közreműködik a barcelonai Gran Teatro del Liceu énekészenekara, a karmester Diego Marteus. Közvetítésünket felvételről rövid ajánló után folytatjuk.
1: Műsorajánló. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. A keleti szél kalauzol el minket mostani műsorunkban a japán fúvós zene különleges univerzumába. Fanfár. Minden, ami fúvós. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Kutasi Judit énekművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ki kell kapcsolni, csak arra kell gondolni, hogy jól énekeljél, és ott legyél a színpadon, és énekeljél. Ki kell kapcsolni, mert máshogy nem lehet.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Száz éve született Kistétényi Melinda, zeneszerző, karvezető, orgonaművész, zenepedagógus. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Kistétényi Melindára emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Donizetti Szerelmi bájtal című két felvonásos operájának közvetítését arról a felvételről, mely 2025. december 13-án készült Barcelonában, a Gran Teatre del Liceuban. A szereposztás a következő. Adina Pretiende szoprán, Nemorino Michael Spires tenor, Janetta Nuria Vila szoprán, Belcore Jan Antem bariton, Dulcamara Fabio Capitanucci bariton. Közreműködik a Gran Teatro del Liceu énekészenekara, a karmester Diego Mateus. A második felvonás cselekménye a következő. Nemorino egy újabb porciót akar venni a bájitalból, ám semmi pénze sincs. Végső kétségbeesésében beáll katonának, az ezért kapott pénzből pedig beszerzi a szerelmi elixírt. És ez úgy látszik hatni kezd. A falu lányai körülrajongják az addig semmi bevett legényt. Ők ugyanis már tudják, amit Nemorino még nem, hogy elhunyt nagybátyja sok pénzt hagyott rá. A siker megnöveli a fiú önbizalmát, és Adinával is fölényesen bánik. Ez meghökkenti a lányt, aki közben azt is megtudja, milyen nagy áldozatot hozott érte. Ez nagyon meghatja, és Nemorinót kiváltja a katonaságból. Végül mégis be kell látnia, hogy kezdettől fogva őt szerette. Az egész falu ünnepel, Dulcamara, a bájtal előállítója pedig büszkén távozik. Hallgassuk a második felvonást.

zitti! Ora da barcarola, prendi l'oro e lascia pur tutto

0: di tutto, sei signore.
1: Qua, una croce, dai.
2: Una croce?

stupido con Geppetto!

farvi presento.

0: Gaetano Donizetti Szerelmi bájital című két felvonásos operáját hallottuk. A szereposztás a következő volt. Adina Pretiende szoprán, Nemorino Michael Spiers tenor, Gianetta Nuria Villa szoprán, Belcore Jan Antem bariton, Dulcamara Fabio Capitanucci bariton. Közreműködött a Grand Teatro del Liceo ének és zenekara, a karmester Diego Mateus volt. A felvétel Barcelonában, a Grand Teatro del Liceo-ban készült 2025. december 13-án. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Nem szerettem már régen Bach és a többi mesterek magnifikátjainak harsogó, trombitáló barokk, majesztózus fortéit. Mert hát mi is az a magnifikát? Mária hála éneke. Mi egyebet is mondhat Mária, mint hogy hálát ad Istennek anyaságáért. Hol van itt kiabálás, hol van itt hangos szó? Miért ide fortissimo, énekkar és zenekar? Ez nem zsoltár, amelyben hangos szóval dicsérjük az urat. Ez egy a Genezáreti tópartján aligasszony énekelte félig leányhangon dalolt himnusz. Elképzelésemet nem is zenészektől tanultam, hanem festőktől. Néztétek Botticelli magnifikátja Madonnájának arcát? Milyen bánatosan mosolyog. Finoman, édesen, de mégis valami megfoghatatlan melankóliával. Lajta László fiainak a magnifikátról.

0: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Kutasi Judit énekművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
1: Ki kell kapcsolni, csak arra kell gondolni, hogy jól énekeljél, és ott legyél a színpadon, és énekeljél. Ki kell kapcsolni, mert máshogy nem lehet.
0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Gustav Mahler monumentális műve, a harmadik szimfónia csendül fel. A 130 éve született kompozíció a természetet, az univerzum fejlődését és az emberi létet mutatja be 6 tételben. Közreműködik Láng Dorottya, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, énekkara és gyermekkórusa. A karmester Ricardo Frizza. Márciusi felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, vasárnap 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Duo del Valle hangversenyét hallgathatják meg. A számos nemzetközi díjjal kitüntetett spanyol testvérpár, Viktor és Luis del Valle Málaga városának szülöttei. A brilliáns előadók most egy májusi koncertfelvételen 4 kezes és 2 zongorás művekben mutatják meg a kettejük közötti páratlan összhangot. Zongora Duo. Hétfőn 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Kedves hallgatóink, most következő műsorunkkal az augusztus 22-én 79 éves korában elhunyt zongoraművészre, Fájloni Donatellára emlékezünk. A Magyar Állami Hangverseny zenekar koncertjét közvetítjük, vezényel Carlo Cecchi. Zongorán tehát Fájloni Donatella játszik. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 1983. október 17-én készült. Most kérem, hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart 488-as köhögjegyzékszámú A-dur zongora versenyét.

Mozart 488-as köhögjegyzékszámú Ádor zongora versenyét hallották Failoni Donatella szólójával. A zongoraművész augusztus 22-én 79 éves korában hunyt el. A Magyar Állami Hangverseny zenekar hangversenyét közvetítjük vezényel Carlo Cecchi. Berlioz fantasztikus szimfóniája következik. A tételek, álmok szenvedélyek, bál, jelenet a mezőkön, menetelés a vérpadra és éj a boszorkány tanyán.

0: Berlioz fantasztikus szimfóniáját hallották, Álmok szenvedélyek, Bál, Jelenet a mezőkön, Menetelés a vérpadra és Éj a boszorkány tanyán. Kedves hallgatóink, a Magyar Állami Hangverseny zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Carlo Cecchi. Zongorán közreműködött Fájloni Donatella. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1983. október 17-én készült. Műsorunkkal az augusztus 22-én 79 éves korában elhunyt zongora művészre, Fájloni Donatellára emlékeztünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap este Gustav Mahler monumentális műve, a harmadik szimfónia csendül fel. A 130 éve született kompozíció a természetet, az univerzum fejlődését és az emberi létet mutatja be 6 tételben. Közreműködik Láng Dorottya, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, énekkara és gyermekkórusa, a karmester Ricardo Frizza. Márciusi felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, vasárnap 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban. A zongora muzsika után a Danubia zenekar játszik. Wagner idéjét és Borodin fülbemászó dallamoktól hemzsegő második szimfóniáját Bernstein gyönyörű fuvola szólóra és zenekarra írt műve előzi meg, melynek szólistája Bálint János. Vezényel a neves amerikai karmester Arthur Fagan. A május 21-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról ma 20 óra 46 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma Hárs Viktor 2006. november 25-én a Magyar Rádió 6-os stúdiójában adott szerzői estjét hallhatják. Hárs Viktor az egyik legfoglalkoztatottabb bőgős basszusgitáros Magyarországon, 15 évesen kezdett bőgőzni és basszusgitározni. 97-ben készítette első önálló szerzői anyagát műsoros kazetta formájában Yellow címmel. Zeneszerzéssel gimnazista évei alatt kezdett foglalkozni, első darabja 96-ban jelent meg lemezen, első nagyzenekari darabját 2003-ban írta a Budapest Jazz Orchestra számára. Innentől minden fontos információ elhangzik erre a koncertre vonatkozólag. 2006. november 25-én a Magyar Rádió 6-os stúdiójában hallhatta a közönség a Cloud Sounds című 6-tételes kantátáját, ezt a Bartók Rádió élőben közvetítette. Ebben az előadásban közreműködött a Ventoscala Kamara zenekar, a Napkincse leánykar, valamint Bodrogi Éva énekelt. Vezényelt Meskó Ilona. A koncert második részében elektronikával kísért szóló basszusgitár és bőgő darabja hangzott el Ground Sounds címmel. Elevenítsük fel tehát a koncertet, Bodrogi Éva, szopránt halljuk, illetve a Napkincse női kart és a Ventoscala szimfonikus zenekart Meskó Ilona vezényletével. A műsor első felében a Cloud Sounds szól Hárs Viktor szerzeménye.

Hars Viktor Cloud Sounds című kompozícióját hallottuk. Bodrogi Éva énekelt, illetve a Napkincsenői kar, a Ventoscala Szimfonikus zenekart és a művészeket Meskó Ilona vezényelte. Továbbra is a mai klasszikus és jazzben Hars Viktor 2006. november 25-én a Magyar Rádió 6-os stúdiójában adott szerzői estjét hallhatják. Most a Ground Sounds következik. Ez elektronikával kísért szóló basszusgitár és bőgő darab.

No.

Thank you.

0: Hárs Viktor Ground Sounds című alkotását hallották, a szerző elektronikával kísért szóló basszusgitár és bőgő darabját. A Magyar Rádió 6-os stúdiójában 2006. november 25-én készült a felvétel, a hangmérnök Pece Zoltán, a zenei rendező Bárány Gusztáv, összeállításunk szerkesztője Felix Kábor volt. Így ért véget a mai klasszikus és jazz, műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodró erejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egyelőre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy gleccser, és jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten holnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig a 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztiválon. Az eseményre 40 borászat települ ki. Szombaton rendezik a borrendek hagyományos felvonulását. Heves viharok pusztítottak Lombardia több városában tegnap este. Az észak-olaszországi ítéletidőben megrongálódott a Cremonai Székesegyház középkori épülete, a városháza tetőszerkezete pedig beomlott. Idehaza napos fátyol felhős idő várható, hajnalban 14-19, délután 30-34 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket a Notturnóban. Németi Attila vagyok, munkatársaim Katona Márta és Mátyus Ottó. Az éjszaka csendjében talán még közelebb kerülhetünk a zenéhez, hiszen ilyenkor jobban figyelünk a dallamokra, hangszínekre vagy a csend finom rezdüléseire is. Mai műsorunkban is több évszázad zenéjéből válogattunk, felcsendülnek ismert mesterek alkotásai, de olyan szerzők műveivel is találkozhatnak, akik ritkábban szerepelnek a koncerteken. Tartsanak velünk a következő órákban. Elsőként Dietrich Buxtehude muzsikája csendül fel, C-dur preludium, fuga és sakon.

C-dur preludium fuga és sakon, Buxtehude orgona darabját Évát Kaiman játszotta. Buxtehude élete nagy részét Dániában töltötte, legalább 30 év köti ehhez a helyhez a komponistát, 4-5 éves volt, amikor a családja ide költözött. Bizet Carmenjéből következik az Abanera.

Bizet Carmen című operájából az Abanérát átiratban Jóko Harjanne és a Norvég Rádió zenekar adta elő. Az Abanéra kubai zene egyik ősi tartó oszlopa, egyben táncfajta is. A kubai táncok közül elsőként ez vált a világon ismerté. Gabriel Fauré fantáziája következik.

Foré fantáziáját Kovács Loránt és Lux Erika játszotta. Mint korának, szinte minden francia muzsikusai Foré sem tudta kivonni magát Wagner és Liszt hatása alól, a Parsifalért Bayreuthba is elzarándokolt, azt írta, hogy ha valaki nem hallotta Wagnert Bayreuthban, az semmit nem hallott. Bach harmadik brandenburgi versenyét halljuk.

Bach harmadik brandenburgi versenyét az Európai Unió barokkzenekara szólaltatta meg, ez talán a legismertebb versenymű. Az az érdekessége, hogy nincs lassú tétel, nagyon gyakran a hangversenymester például improvizál a két tétel között valamit. Claude Debussy remek műve következik, az Egy faun délutánja.

Debussy egy Franc délutánja című gyönyörű zeneművét játszotta a norvég rádiózenekar. Varázslatos színeket kevert ki ebben az alkotásában is a francia impressionizmus legnagyobb alakja. Debussy rendkívüli gonddal dolgozott a művön. Eugene Goossens kompozíciója következik, fantázia 9 fúvós hangszerre.

Fantázia 9 fúvós hangszerre Eugene Goossens kompozícióját Janet Webb és művészbarátai adták elő. Goossens Thomas Beecham mellett nőtt karmesterré, és a Gyagilev-féle balett egyik karnagya volt. Ausztrália zenei életét vezette egy időben. Jean-Marie Leclerc táncait halljuk most.

Jean-Marie Leclerc Badinage et Chacon című kompozícióját a Les Ambassadeurs együttes adta elő. A komponista zenész családból származott, a csipkeverő és csellista Antoine Leclercnek 8 gyermekéből egyébként 6 a zenész pályát választotta. Antonin Dvorák Ádu zongorötösével folytatjuk a nocturnót.

Antonin Dvořák, Ádor Zongora ötösét, Janin Jansen, Anders Nilsson, Julian Rachlin, Torlef Tedélyen és Itamar Golán tolmácsolásában hallottuk. Csoda zene, nem is értem, hogy miért mindig Schumann vagy Brahms kvintetjeit részesítik a művészek annyira előtérbe a Dvořák művel szemben. Most halljuk Grieg Holberg szvittjét.

Grieg Holberg szüttyét a Zürichi Kamarazenekar adta elő. Grieg ebben a műben archaikusan komponál, az volt a szándéka, hogy barokk stílus elemekkel idézze meg Holberg korát, vagyis a 18. század első felét, és ezért is választotta a jellegzetes barokk műfajt, a szvitet a művének mintájául. 2 óra van.